A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 Stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni. All Star, szuper csapat, Disco Sheet, World Disney Radio

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit egyébként szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nyári szezonban, és Golden Summer, hát akkor szóljon egy igazán nyári dal. Képzeled el is színpadunkon Loy és David Puentes. Loy ugye egy Z-generációs német előadó, ő Kamráddal. Hát nagyjából egykorosztály, picit fiatalabb nála is, és engem a zenéje egy picikét, bár nem sorolta fel inspirációjának, Duffy, a Velsz énekesnő zenére emlékeztet. Kifejezetten a hangja nem, mert az más, de valahogy így a zenének a hangulata az egy kicsit nekem Duffy is. Ez a Golden Summer.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezekben a percekben is zajlik a Strandfesztivál Zamárdiban. Kint vagyunk a Rádió 1 Station, a Rádió 1-es DJ-kkel. És ha van igazi mai sláger, amire az idei szezonban sokat bulisztunk, a Zamári Salaton New Religion, hozom nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalomcsillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazzunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égető érzés enyhítésére.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta, Bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a bakancs listájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ producer kollaboráció, Switch Disco Rehab Sam Felt és a Sleep Tonight.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A nyári szünet után ezen a hétvégén Hollandiában folytatódik a Forma 1, a Zandvoorti ringen egészen konkrétan, ami egyébként kikerül a verseny naptárból, szóval ez egy ilyen búcsú esemény is lesz, és a záró esemény sztár fellépője lesz majd Martin Garrix, aki egyébként személyes jó barátja például Max Verstappennek, és hogy melyik dalt hozom tőle mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálássorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Shakirát hozom már is. Az énekesnőt az egész világon ismerik, és pontosan tudja, hogy a hírnév nagyon nagy felelősséggel is együtt jár, úgyhogy most óriási adakozáshoz adja a nevét. Kolumbiát augusztus 10-én egy borzalmas földrengés rázta meg, és ez mélyen megérintette a kolumbiai énekesnőt. Így most két szervezettel együtt összesen 1 millió dolláros segítséget juttatnak az országban. Többek közt az egyik műszaki egyetem újjáépítésére, valamint mindegy 10 nem egyetemi oktatási intézmény újjáépítésére. Shakira együttműködik a kolumbiai amerikai filantróppal Howard Graham Buffett-tel, aki egyébként a milliárdos Warren Buffett fia. Az idei foci VB hivatalos dalát hozom most tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az imént Ina, most pedig Kamrád. Közös bennük, túl azon, hogy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencek, hogy mind a ketten jártak a stúdiumban tavaly, 2025-ben, és most hétvégén nagyon várjuk Blondist, szombat este 6 órától élőben mixel a kanadai Star DJ, Vivien Bakos egyébként a polgári neve is, meglepően jól beszél magyarul ahhoz képest, hogy hát kint született már Kanadában. Kamrád, Hug Yourself, de hazai kedvenceket és Dua Lipát is hozom nem sokára. Itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően bent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig bent van teljesen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkön is. A mikrofonnál Kis Márti, a következő órában is még egy kicsit, aztán Király Tamásé lesz a stúdió. My Smith, Stargazing, így folytatódik az óra.

0: step, won't you give me that step by step?
1: Rádió 1. A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Megújult a kecskeméti piarista templom belseje, csak nem 2000 gyors hajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több éves felújítási munka fejeződött be a kecskeméti piarista templomban, ahol három ütemben végeztek tisztasági festést, emellett a karzatot és a világítást is korszerűsítették, írja a híres.hu. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta. A fennmaradó költségeket adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez azonban még gyűjtik a szükséges forrásokat. Csak nem 2000 gyors hajtót regisztráltak egyetlen hét alatt Bács-Kiskun vármegyében. A kirívó szabálytalanságokért több százezer forintos bírság is járhat, tájékoztatott a rendőrség. Az 53-as főúton egy motoros a megengedett 90 helyett 151 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedett, amiért 140 ezer forintos büntetésre számíthat. Egy másik sofőrt 60-as korlátozásnál 137-tel mértek be, neki 210 ezer forintot kell fizetnie. A vármegyében egy hét alatt 59 rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset történt, amelyekben összesen 43-an sérültek meg. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz a déli délnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 31 és 38 fok között alakul. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe, ez azt jelenti, hogy a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, holnap például akár 38 fok is lehet.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel, Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égető érzés enyhítésére.
4: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is, és ahogyan az előbb már utaltam rá, most szombaton, a este 6 órától élőben mixtel majd a stúdióban egy világszerte ismert, egyébként kanadai, magyar származású DJ-producer lány, Blondish, őt hozom most, és a Stevie Appletonnal közös Never Walk Alone-t.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A nagyboltok zárva vannak ma a Rádió 1-esek, úgy készülünk, a szupermarketek, ahová mehetünk, azok a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a non-stop kisboltok. Egyébként egy csomó program van, Magyar Ízek utcája, ingyenes bulik, tűzijáték. Hát utóbbi miatt nagyon figyeljünk a kis kedvenceinkre is. Metszeszeri Ügel és az Itt Fül Szogjúd, ezt azon nem sokára.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1. Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: tanítottak az iskolába, hogy csak tiszoljatok, mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Shine bright like a diamond.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkön is. Zajlik egyébként jelenleg a Strandfesztiváli Zamárdiban, és ugye kint vagyunk a Rádió 1 stage-el egészen szombatig, és élő közvetítések is vannak. Ez azt jelenti, hogy ma este 8 órától is lesz Juhász Gergő, és a DJ-k természetesen kint vannak a helyszínen. Tóth Abigyi, Alexent és a Sugar Daddy most a kilépő dalom, aztán belép nem sokára a stúdióba Király Tamás. További jó Rádió 1 hallgatást!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jön a kistérségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás Kecskeméten. Civil összefogást sürgetnek a Sugovica megmentéséért. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a GVH. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 9 település helyi termékeivel, ízeivel és hagyományaival találkozhatnak a látogatók péntektől vasárnapig Kecskemét főterén, ahol 29. alkalommal rendezik meg a kistérségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást. A Hírös Hét Fesztiválhoz kapcsolódó háromnapos rendezvényen 10 faházban mutatkoznak majd be a térség települései a Hírös Forrás szökőkút környékén, olvasható a hiros.hu-n. A kertészeti és élelmiszeripari termékek mellett kézműves foglalkozásokkal, kulturális műsorokkal és települési bemutatkozásokkal is készülnek. Civil kezdeményezés indult Baján a Sugovica és a Gemenc vízellátási problémáinak enyhítésére, miután az alacsony dunai vízállás miatt idén nyáron ismét jelentősen visszaesett a mellékág vízszintje, írja a Vármegyei Lap. A közösségi oldalon megjelent felhívás készítői szerint a víz visszatartást segítő műszaki megoldásokat is érdemes lenne megvizsgálni a térségben. Példaként a Paksnál alkalmazott fenékküszöböt említik, és felvetik, hogy hasonló létesítmény épülhetne a Sugovica torkolata alatt is. A kérdésről augusztus elején szakmai fórumot is tartottak Baján, ahol több lehetséges beavatkozást is megvizsgáltak. A szakemberek korábban arra is felhívták a figyelmet, hogy az alacsony dunai vízállás nem kizárólag helyi probléma, ezért egyetlen bajai beruházás önmagában nem jelenthet teljes körű megoldást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok.
1: Sok napsütésre számíthatunk ma is gomoly és fátyol felhőkkel. Az ország északnyugati északi harmadán előfordulhat zápor, zivatar, a délnyugati szél pedig többfelé megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 31 és 38 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz azonban a gomoly felhő képződés. A szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 15 és 23, míg napközben 30 és 38 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt, jó hétvégét, mit jó hétvégét, jó hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, igen, Balázsék ma nincsenek, de holnap egyébként lesz best of. Most viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Lost Frequencies, Basti, Head Down a kezdésre, ezt választottam. A számunk pedig 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig jön már is a Swiss Disco, egy nagyon izgalmas duó Angliából, akik nagyon ráéreztek a mashupokra, meg a közösségi média erejére, az első nagy lökést ez adta a karrierjüknek, hát aztán pedig elkezdtek sorbálni a legnagyobb előadók, hogy velük dolgozzanak. Most Sam Feldel és Rehabbel közösen jön a Swiss Disco, az igazi mai sláger a Sleep Tonight itt a rádió.

telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy picivel járunk fél hét előtt, pedig továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket és a legjobb csajokat Katy Perry után, például Bibi Rexát. Mekkora kedvenc, a Fét leszel közösen, Bibi Rexa és a New Religion. A legfrissebb infók után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Annyi út áll előttünk. Van, már régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Zsolt Orgon. Irány Szeged.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
8: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
9: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
5: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
9: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Önkéntes babasimogatókat keresnek Kecskeméten is. Más helyett vizsgázott egy autósiskolai oktató Kecskeméten. Augusztus 28-áig véleményezhető Bács-Kiskun turisztikai stratégiája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már lehet előjelentkezni az Érintők Országos Babasimogató programjába, amelyhez Kecskeméten is várnak önkénteseket. A kezdeményezés célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt csecsemők rendszeresen kapjanak személyes figyelmet, megnyugtató érintést és emberi közelséget. Olvasható a kezdeményezés közösségi oldalán. A jelentkezők kiválasztáson és képzésen vesznek részt, mielőtt önkéntesként megkezdhetik a munkát valamelyik hozzájuk közeli kórházban. A programhoz országosan legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy végül mintegy 4500 felkészített önkéntesből álló hálózat jöhessen létre. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem alkalmi segítségre, hanem olyan önkéntesekre számítanak, akik hosszabb távon is vállalják a rendszeres kórházi jelenlétet. Jelentkezni nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az Érintők programon keresztül lehet. Közokirat hamisítás miatt emeltek vádat egy gépjárművezető oktató ellen, aki a vád szerint kétszer is más helyet próbálta teljesíteni a forgalmi vizsgát Kecskeméten. A férfi 2020. decemberében egy saját fényképével, de a tanuló adataival kiállított hamis ideiglenes személyi igazolványa jelent meg a vizsgákon. Az oktató azonban mindkét alkalommal megbukott, majd részletekben visszafizette a közreműködéséért kapott pénzt, írja baon.hu. Az ügyben korábban 2 évre feltételesen felfüggesztették az eljárást, az oktató ellen azonban később egy másik szándékos bűncselekmény miatt is eljárás indult, ezért ezt az ügyet folytatták. A Kecskeméti Járási Ügyészség közokirathamisítás miatt pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet augusztus 28-áig bárki véleményezhet. A tervek szerint a következő években az egészség és fürdőturizmus, az aktív és víziturizmus, valamint a kulturális és örökségturizmus fejlesztése kapnak kiemelt szerepet, írja a Félegyházi közlöny. Erősítenék a kerékpáros és vízi útvonalakat, Bugac turisztikai kínálatát, valamint a helyi bor, gasztronómia és termékprogramokat is. A cél, hogy a vármegyében eltöltött vendégészakák száma a 2024-es csak nem 900 ezerről 2040-re 1,5 millióra emelkedjen. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz a déli-délnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 31 és 38 fok között alakul. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe, ez azt jelenti, hogy a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, holnap például akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

Shawn Mendes, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, aki most a déli féltekén mászkál mindenfelé. Múlt héten például Rióban volt, tegnap előtt pedig Angolából, Afrikából posztolt egy ilyen igazi kis nyugis, naplementés, csillezős képet. Hát jó pihenés neki. Itt a Rádió Egyen viszont augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek. Nem állunk meg, picivel már 3-4 hét után járunk, én pedig Hypaton, Norma Jean Martinnal, ez az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk szerencsére tegnap a Strandfesztiválon. Friss videók, képek már vannak az Instán, Facebookon, TikTokon. Aki még esetleg nem követett be bennünket, akkor már csak ezért is érdemes. Ma este 8-tól pedig újra beindítjuk a Rádió Stage-et. Addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Hearst, Purple Disco Machine, Wonderful Life. A következő zenei órát ezzel indítom. Aki pedig üzenne, a számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezmény vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
12: Kecskemét, Napsugár utca 2.
11: Veszelsz ki autóbontó.
13: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: A világ Szegeden találkozik.
14: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
1: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
14: a világsikerű Bastille,
1: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
14: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
15: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek. Hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
16: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
17: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészög Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
18: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
19: Alfa Echo Bravo! Köszönöm!
1: engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Megújult a kecskeméti piarista templom belseje, csak nem 2000 gyors hajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több éves felújítási munka fejeződött be a kecskeméti piarista templomban, ahol három ütemben végeztek tisztasági festést, emellett a karzatot és a világítást is korszerűsítették, írja a híres.hu. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta. A fennmaradó költségeket adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez azonban még gyűjtik a szükséges forrásokat. Csak nem 2000 gyors hajtót regisztráltak egyetlen hét alatt Bács-Kiskun vármegyében. A kirívó szabálytalanságokért több százezer forintos bírság is járhat, tájékoztatott a rendőrség. Az 53-as főúton egy motoros a megengedett 90 helyett 151 km-es óránkénti sebességgel közlekedett, amiért 140 ezer forintos büntetésre számíthat. Egy másik sofőrt 60-as korlátozásnál 137-tel mértek be, neki 210 ezer forintot kell fizetnie. A vármegyében egy hét alatt 59-re rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset történt, amelyekben összesen 43-an sérültek meg. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
3: Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz a déli délnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 31 és 38 fok között alakul. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe, ez azt jelenti, hogy a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, holnap például akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hosszú étvégét, a mikrofonnál Király Tamás, picivel 7 óra után járunk, és remélem még a legtöbben csak maximum kávét kortyolgatnak ilyenkor, egészen korán, amikor nem kell melózni, tudom, néhányaknak kell, neki kitartást. Nyugalom, jönnek az igazi mai slágerek egymás után, ilyen jó kis zenélős reggel tartunk ma, megállás, megszakítás nélkül, a folytatásban a Maroon 5-val és Cardi B-vel, ez a Girls Like You, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira a folytatásban, egy olyan dallal, aminek a jogdíjait nem ő kapja, hanem egy jótékonysági alapítvány, amit a FIFA-val hoztak közösen létre, nem csak, de jelentős részben kolumbiai gyerekeket is fognak segíteni vele, és pont ezért a héten Kolumbiában is járt az énekesnő, szóval továbbra is viszi ezt a projektet, szerencsére nem csak egy fellángolás volt a VB alatt, nagyon szépen építgetik a dolgot, és próbálnak minél több pénzt odajuttatni, ahol nagy szükség van rá a gyerekeknek. Menő, és jó a dal is. Shakira, Burna Boy, és az igazi ma is lágra, Die Die itt a rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert milyen jó kis kedvenc! Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. És megmondom őszintén, picit most még furcsa belegondolni, hogy már másodfokú hőségriasztás van érvényben, bahogy jöttem be a rádióba, azért ezt most még nem éreztem, de hát ennek ellenére ez a helyzet egészen vasárnap éjfélig, és meleg is lesz ma, de azért nem olyan meleg, mint két hete, ilyen 40 plusz fokok, de ilyen 35-36 kipörög. Vigyázzunk egymásra is, figyeljünk, oké? Okay? Én pedig mindjárt hozok egy igazi teniszedzőt, aki nem mellesleg egészen jól énekel is. Ray Dalton! A Blood Running, ami a legfrissebb infok után indít itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
1: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
15: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
1: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a gesztenyesor egy szám alatt a cipőgyár területén.
15: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
16: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
17: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
18: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Eszterben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió Egy Gongon. A Rádió Egy Gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió Egy Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
0: Rádió

0: 29. alkalommal rendezik meg a kistérségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást. A Hírös Hét Fesztiválhoz kapcsolódó háromnapos rendezvényen 10 faházban mutatkoznak majd be a térség települései a Hírös Forrás szökőkút környékén, olvasható a hírös.hu-n. A kertészeti és élelmiszeripari termékek mellett kézműves foglalkozásokkal, kulturális műsorokkal és települési bemutatkozásokkal is készülnek. Civil kezdeményezés indult Baján a Sugovica és a Gemenc vízellátási problémáinak enyhítésére, miután az alacsony dunai vízállás miatt idén nyáron ismét jelentősen visszaesett a mellékág vízszintje, írja a Vármegyei Lap. A közösségi oldalon megjelent felhívás készítői szerint a víz visszatartást segítő műszaki megoldásokat is érdemes lenne megvizsgálni a térségben. Példaként a Paksnál alkalmazott fenékküszöböt említik, és felvetik, hogy hasonló létesítmény épülhetne a Sugovica torkolata alatt is. A kérdésről augusztus elején szakmai fórumot is tartottak Baján, ahol több lehetséges beavatkozást is megvizsgáltak. A szakemberek korábban arra is felhívták a figyelmet, hogy az alacsony dunai vízállás nem kizárólag helyi probléma, ezért egyetlen bajai beruházás önmagában nem jelenthet teljes körű megoldást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
1: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok.
0: Sok napsütésre számíthatunk ma is, gomoly és fátyol felhőkkel. Az ország északnyugati északi harmadán előfordulhat zápor, zivatar, a délnyugati szél pedig többfelé megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 31 és 38 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz azonban a gomoly felhő képződés. A szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 15 és 23, míg napközben 30 és 38 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön...

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Teddy Swims jön, aki nemrég pont azon viccelődött egy interjúban, hogy habár Swims a neve, ő nem igazán tud úszni. Viszont nem is ez az igazi neve egyébként, hanem Jayton Colin Dimmesdale. A Swims az egy felvett művész név, és van egy olyan értelmezési is, ami pörög a netten, hogy ez igazából egy anagramma, a Swims az a someone who isn't me sometimes, valaki, aki néha nem én vagyoknak az egyik jelentése, hát ebben is lehet egy áthallás. Viszont itt az igazi mai sláger, mert ez sokkal fontosabb, mint a neve. Meg a hangja, Teddy Swims és a The Door, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pontosan 12 óra múlva este 8 órakor újraindítjuk a Rádió Esztézset a Strandfesztiválon. Tegnap is nagyot mentünk, aki pedig a mai line-upra kíváncsi, a radio1.hu megtalálja. Aki pedig arra, hogy mindig a következő zenei órát, mutatom. Martin Garrix és a Butterflies pár perc múlva, hozom előtte viszont minden további fontos info a strandról és a Rádió Esztézsről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibi

0: Flashback. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1-en Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerekcsportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó,
11: Kecskemét, Napsugár utca 2.
10: Veszelsz ki autóbontó.
12: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
16: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
17: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
18: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Kavics felverődés, szélvédőcsere. Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás. Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
21: Önkéntes babasimogatókat keresnek Kecskeméten is. Más helyett vizsgázott egy autósiskolai oktató Kecskeméten. Augusztus 28-áig véleményezhető Bács-Kiskun turisztikai stratégiája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már lehet előjelentkezni az Érintők Országos Babasimogató programjába, amelyhez Kecskeméten is várnak önkénteseket. A kezdeményezés célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt csecsemők rendszeresen kapjanak személyes figyelmet, megnyugtató érintést és emberi közelséget. Olvasható a kezdeményezés közösségi oldalán. A jelentkezők kiválasztáson és képzésen vesznek részt, mielőtt önkéntesként megkezdhetik a munkát valamelyik hozzájuk közeli kórházban. A programhoz országosan legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy végül mintegy 4500 felkészített önkéntesből álló hálózat jöhessen létre. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem alkalmi segítségre, hanem olyan önkéntesekre számítanak, akik hosszabb távon is vállalják a rendszeres kórházi jelenlétet. Jelentkezni nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az Érintők programon keresztül lehet. Közokirat hamisítás miatt emeltek vádat egy gépjárművezető oktató ellen, aki a vád szerint kétszer is más helyet próbálta teljesíteni a forgalmi vizsgát Kecskeméten. A férfi 2020. decemberében egy saját fényképével, de a tanuló adataival kiállított hamis ideiglenes személyi igazolványa jelent meg a vizsgákon. Az oktató azonban mindkét alkalommal megbukott, majd részletekben visszafizette a közreműködésért kapott pénzt, írja baon.hu. Az ügyben korábban 2 évre feltételesen felfüggesztették az eljárást, az oktató ellen azonban később egy másik szándékos bűncselekmény miatt is eljárás indult, ezért ezt az ügyet folytatták. A kecskeméti járási ügyészség közokirathamisítás miatt pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet augusztus 28-áig bárki véleményezhet. A tervek szerint a következő években az egészség és fürdőturizmus, az aktív és víziturizmus, valamint a kulturális és örökségturizmus fejlesztése kapnak kiemelt szerepet, írja a Félegyházi közlöny. Erősítenék a kerékpáros és vízi útvonalakat, Bugac turisztikai kínálatát, valamint a helyi bor, gasztronómia és termékprogramokat is. A cél, hogy a vármegyében eltöltött vendégészakák száma a 2024-es csaknem 900 ezerről 2040-re 1,5 millióra emelkedjen. Sok napsütésre számíthatunk ma is gomoly és fátyol felhőkkel. Az ország északnyugati északi harmadán előfordulhat zápor, zivatar, a délnyugati szél pedig többfelé megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 31 és 38 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz azonban a gomoly felhő képződés. A szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 15 és 23, míg napközben 30 és 38 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál augusztus 20-án Király Tamás, Balázsik pihennek, én meghozom a legnagyobb kedvenceket, megállás nélkül nagy lendülettel, most a Pelikedő Diszkó és a High Hopes,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt nem lehet mondani, hogy mi nem húzzuk meg a nyár végét. Ezen a héten fesztiválozunk, strandfesztivál, ma például a Diszkós Itt-tel, a San Antonioval, Cookie-val, a Loving Arms-tal, Joel Juniorral, Christopherrel, Bricklake-kel és Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött, és természetesen lesz élő közvetítés is este 8-tól éjfélig. Jövő héten pedig folytatjuk, már szerdától a Szegedi Ifjúsági Napokon vagyunk, 4 napon keresztül 2 helyszínen hatalmas bulikat csinálunk majd. Hát, mi így zárjuk a nyarat, mellé pedig jönnek az igazi mai slágerek, Alex Kenji-t választottam, a nyár egyik nagy favorit. Na rá, ez a bambolé, amit

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
7: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Megújult a kecskeméti piarista templom belseje, csak nem 2000 gyors hajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több éves felújítási munka fejeződött be a kecskeméti piarista templomban, ahol 3 ütemben végeztek tisztasági festést, emellett a karzatot és a világítást is korszerűsítették, írja a híres.hu. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta. A fennmaradó költségeket adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez azonban még gyűjtik a szükséges forrásokat. Csak nem 2000 gyors hajtót regisztráltak egyetlen hét alatt Bács-Kiskun vármegyében. A kirívó szabálytalanságokért több 100 000 forintos bírság is járhat, tájékoztatott a rendőrség. Az 53-as főúton egy motoros a megengedett 90 helyett 151 km-es óránkénti sebességgel közlekedett, amiért 140 000 forintos büntetésre számíthat. Egy másik sofőrt 60-as korlátozásnál 137-tel mértek be, neki 210 000 forintot kell fizetnie. A vármegyében egy hét alatt 59 rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset történt, amelyekben összesen 43-an sérültek meg. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz a déli délnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 31 és 38 fok között alakul. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe, ez azt jelenti, hogy a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, holnap például akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és több mint 2000 robotmérő össze tudását Pekingben a humanoid robotok világjátékán augusztus 22 és 26 között. Picit bizarr, de ez lesz, 16 országból 6 kontinensről érkeznek a részvevők egyébként a különleges megmérettetésre Kínába. Az idei versenyprogramban új számok is helyet kaptak, köztük a távolugrás, a súlyemelés, a kötélhúzás és az asztali tenisz, mondom, ez még egyszer humanoid robotoknak. Ezek komoly kihívást jelentenek a mesterséges intelligencia, a koordinációs rendszerek, a robotok fizikai képessége,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

0: Is someone listening?
1: Rádió 1.
0: Okay.
1: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy.
0: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig most egy olyan előadót hozok, aki konkrétan az egyetlen női előadó, akinek már 4 olyan dala is van, amit több mint 10 millió példányban adtak el, a Just Dance, a Poker Face, a Bad Romance és a Shallow. Ki ő?

0: Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többen írták, hogy az M5-ösön Petőfi szállásnál mindkét oldalon, a 122-es kilométernél egészen pontosan a belső sávot lezárták, erre figyelni kell. Vezesse mindenki óvatosan, ha pedig van info, 0620 311 111 a számunk. Taylor Swift-tel folytatom mindjárt. A nagy kedvencről az Opel Light. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
11: Megújult a Max Pizzeria menükiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
13: Új fesztivál tarolja le a tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín, tűserdő, pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
9: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
14: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
15: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
15: Alfa!

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Jön a kistérségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás Kecskeméten. Civil összefogás sürgetnek a Sugovica megmentéséért. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a GVH. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 9 település helyi termékeivel, ízeivel és hagyományaival találkozhatnak a látogatók péntektől vasárnapig Kecskemét főterén, ahol 29. alkalommal rendezik meg a kistérségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást. A Hírös Hét Fesztiválhoz kapcsolódó háromnapos rendezvényen 10 faházban mutatkoznak majd be a térség települései a Hírös Forrás Szökőkút környékén, olvasható a híros.hu-n. A kertészeti és élelmiszeripari termékek mellett kézműves foglalkozásokkal, kulturális műsorokkal és települési bemutatkozásokkal is készülnek. Civil kezdeményezés indult Baján a Sugovica és a Gemenc vízellátási problémáinak enyhítésére, miután az alacsony dunai vízállás miatt idén nyáron ismét jelentősen visszaesett a mellékág vízszintje, írja a Vármegyei Lap. A közösségi oldalon megjelent felhívás készítői szerint a víz visszatartást segítő műszaki megoldásokat is érdemes lenne megvizsgálni a térségben. Példaként a Paksnál alkalmazott fenékküszöböt említik, és felvetik, hogy hasonló létesítmény épülhetne a Sugovica torkolata alatt is. A kérdésről augusztus elején szakmai fórumot is tartottak Baján, ahol több lehetséges beavatkozást is megvizsgáltak. A szakemberek korábban arra is felhívták a figyelmet, hogy az alacsony dunai vízállás nem kizárólag helyi probléma, ezért egyetlen bajai beruházás önmagában nem jelenthet teljes körű megoldást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
3: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok.
2: Sok napsütésre számíthatunk ma is gomoly és fátyol felhőkkel. Az ország északnyugati északi harmadán előfordulhat zápor, zivatar, a délnyugati szél pedig többfelé megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 31 és 38 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz azonban a gomoly felhő képződés. A szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 15 és 23, míg napközben 30 és 38 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Taylor Swift, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Szép reggelt, jó hosszú hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Taylor Swift pedig 10 jelöléssel várja az MTV VMA gálát szeptember 27-én. Nála csak egy előadó van, aki több kategóriában jelölt, ő pedig Madonna. 2026-ban. Na, itt a Rádió 1-en pedig augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Fast Boyt választottam, ezt tőlük topikkal a Forget You, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Alig 2 hét van már a nyárból, de ezt a 2 hetet mi nagyon megnyomjuk még. Ki kell élvezni a fesztivál szezont. Jövő héten megyünk a Szegedi Ifjúsági Napokra, ezen a hétvégén pedig a Strandfesztiválon vagyunk. Ma este 8 órakor újra indul a színpadunk, elsőként a diszkós ittel, aztán a lemezjátszók mögött Antonio, Cookie, a Loving Arms, Joer Junior, Christopher, Bricklake és Pure Beat. 8-tól éjfélig pedig élőben közvetítjük a helyszínt, de addig is hozom a fesztivál hangulatot az igazi mai slágerekkel, most Bibi Rexától a New Religionnel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
3: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: ebben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
0: Rádió egy gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Önkéntes babasimogatókat keresnek Kecskeméten, és más helyett vizsgázott egy autósiskolai oktató Kecskeméten. Augusztus 28-áig véleményezhető Bács-Kiskun turisztikai stratégiája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már lehet előjelentkezni az Érintők országos babasimogató programjába, amelyhez Kecskeméten is várnak önkénteseket. A kezdeményezés célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt csecsemők rendszeresen kapjanak személyes figyelmet, megnyugtató érintést és emberi közelséget. Olvasható a kezdeményezés közösségi oldalán. A jelentkezők kiválasztáson és képzésen vesznek részt, mielőtt önkéntesként megkezdhetik a munkát valamelyik hozzájuk közeli kórházban. A programhoz országosan legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy végül mintegy 4500 felkészített önkéntesből álló hálózat jöhessen létre. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem alkalmi segítségre, hanem olyan önkéntesekre számítanak, akik hosszabb távon is vállalják a rendszeres kórházi jelenlétet. Jelentkezni nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az Érintők programon keresztül lehet. Közokirat hamisítás miatt emeltek vádat egy gépjárművezető oktató ellen, aki a vád szerint kétszer is más helyet próbálta teljesíteni a forgalmi vizsgát Kecskeméten. A férfi 2020. decemberében egy saját fényképével, de a tanuló adataival kiállított hamis ideiglenes személyi igazolványa jelent meg a vizsgákon. Az oktató azonban mindkét alkalommal megbukott, majd részletekben visszafizette a közreműködésért kapott pénzt, írja a baon.hu. Az ügyben korábban 2 évre feltételesen felfüggesztették az eljárást. Az oktató ellen azonban később egy másik szándékos bűncselekmény miatt is eljárás indult, ezért ezt az ügyet folytatták. A Kecskeméti Járási Ügyészség közokirathamisítás miatt pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet augusztus 28-áig bárki véleményezhet. A tervek szerint a következő években az egészség- és fürdőturizmus, az aktív- és víziturizmus, valamint a kulturális és örökségturizmus fejlesztése kapnak kiemelt szerepet, írja a Félegyházi közlöny. Erősítenék a kerékpáros és vízi útvonalakat, Bugac turisztikai kínálatát, valamint a helyi bor, gasztronómia és termékprogramokat is. A cél, hogy a vármegyében eltöltött vendégészakák száma a 2024-es csak nem 900 ezerről 2040-re 1,5 millióra emelkedjen. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk, erős lesz a déli délnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 31 és 38 fok között alakul. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe, ez azt jelenti, hogy a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, holnap például akár 38 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-a van nemzeti ünnepünk, rengeteg program, este pedig tűzijáték. Budapest mellett összesen 68 további városban, többek között Szegeden, Békéscsabán, Szombathelyen, a Balatonnál pedig több helyen is, viszont van három település, amelyek összefogtak és koordinált fény- és tűzijátékot tartanak. Egészen pontosan ez a Strandfesztivál Zamárdiban, Balatonfüreden, a Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál lövik úgy a tűzijátékot, hogy az egész egy nagy egységet alkosson. A fővárosban pedig egy nagyjából félórás audiovizuális show készül, amelyet 10 perci tűzijáték zár. 21 órakor kezdődik a produkció a Margit híd és a Lánc híd között nagyjából másfél kilométeres Duna szakaszon. A szervezők azt tanácsolják, hogy inkább a budai oldalt válasszuk ennek megnézéséhez, mert hogy onnan lehet majd jobban látni. Az igazi mai sláger között pedig Tóth Abigail folytatja már is Accenttel a nagy kedvenc, a Sugar Daddy, amit már is indítok.

0: slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1. Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Változatos zenék, Balázsék. Egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, másodfokú hőségriasztás van érvényben, nagyon meleg lesz ma, meg az egész hosszú hétvégén, amit azért próbáljuk meg élvezni. Mi hozzuk mellé az igazi mai slágereket, Ati is már itt van, 10 órától ő indítja ezeket, ezt viszont még most én hozom, a Switch Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civi

0: találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Balatonon.
1: Irány Szeged.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való.
3: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
13: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Balatonon. Irány Szeged.
1: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért. Töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig. Csak a Malom Központban.
2: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, S. Oliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
3: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
4: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
5: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
6: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
7: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
8: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
7: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre több?

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go.

0: Üdv mindenkinek a nemzeti ünnepünkön, itt a Rádió 1 Gong, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon, online a rádió1gong.hu-n rádiózhatunk ma is együtt. Elindul a 4 napos hosszú hétvége. Mi itt leszünk veletek, ugyanígy a Rádió 1 Gong 10 és 17 óra között jelentkezik, sőt, játszani is lehet. A nyerőnyer játékunkban vegyetek részt, hiszen óránként adjuk a páros belépőt a 3. hetényfesztre. Ma is van egy családi belépőnk a Richter Safari Parkba, amit délután kisorsolunk. Holnap pedig heti fődíjsorsolás, egy éjszakás safari glamping, sátoros pihenés Nagykőrösön, és családi VIP belépőt is adunk majd mellé, illetve ad a nagykőrösi Richter Safari Park. Játszatok velünk! Csupán az óra slágerét kell megtalálni. Megjelölünk egy dalt ebben az órában is. A dal címét, előadó nevét várom majd tőletek. SMS Viber számunk változatlan. Itt tudtok tehát a játékra jelentkezni. 29 414 020-as a számunk. Ott vagyunk a Facebookon, Instagramon, TikTokon is lehet bennünket követni. 14 óraig a mikrofonnál Faragó Miklós. Ray Dalton slágerével robogunk tovább.
1: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu

0: Time. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mai netpercek rovatunkban a mobil fizetési appokról lesz szó. Ugye ezek gyorsak és pár érintéssel pénzt küldhetünk családtagjainknak, ismerőseinknek, vagy éppen az eladónak. Pont ezért szeretik a csalók is. Ha egyszer elküldtük a pénzt rossz embernek, sokkal nehezebb visszaszerezni, mintha még előtte megálltunk volna ellenőrizni. Gyanús, ha valaki nyeremény, csomag, sürgős családi baj vagy bankszámla védelem miatt kér azonnali pénzküldést, ez legyen mindig gyanús számotokra. Az is figyelmeztető jel, ha azt mondja, csak egy bizonyos appon keresztül lehet fizetni. A kapkodás itt is a csaló barátja, azt akarja, hogy ne legyen időnk telefonálni vagy utána nézni. Szóval pénzt csak olyan embernek küldjünk, akit biztosan felismerünk. Ha ismerős nevében jön kérés, hívjuk fel külön régi számon. Ellenőrizzük a címzet nevét, telefonszámát vagy azonosítóját. A fizetési app nem veszélyes önmagában, csak készpénzszerűen kell kezelni. Ha bizonytalanok vagyunk, ne nyomjuk meg a küldést, állítsunk be értesítést minden tranzakcióról, és nézzük át rendszeresen a banki kivonatot is. Egy perc ellenőrzés sokszor többet ér, mint később napokig bizonygatni, hogy átvertek.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu
0: 29 414 020, ez az SMS Viber számunk. Ha nyerni szeretnék üzenetet, ide tudjátok nekem elküldeni, hogyha tudjátok, hogy mi az óra slágere, ugyanis ezzel lehet nyerni páros belépőket a Hetény Festre, és a Richter Safari Parkba családi belépőink is vannak, illetve hát itt van a holnapi fődíj, a sátoros pihenés. És itt van Lady Gaga dala is most.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma kezdődik a Hírös Hét Fesztivál, úgyhogy koncertek sokasága vár vasárnapig azokra, akik kilátogatnak Kecskemét főterére, de ma augusztus 20-án természetesen a Városi Államalapítási Ünnepség sem marad el. Este 6 órakor a Magyarok Kenyere ünnep alkalmából megemlékezést és kenyéráldást is tartanak a Szent István szobornál, de ahogy mondtam, koncertek már a megemlékezés előtt. A Romkertben 16 órakor a Kolompos Együttes ad koncertet, 17 órakor a nagy színpadon a Kecskemét Tánc Együttes Nemzetünk Tánc Öröksége című előadást lehet majd megtekinteni. És ma este 8 órától a nagy színpadon pedig Szabó Balázs bandája koncert lesz. Holnap az Alma Együttes is fellép a Romkertben délután, este egy kecskeméti zenekar, a Légcsavarok, majd Radics Sándor cimbalom művész is szórakoztatja a főtére kilátogatókat. Szombaton este pedig a Kecskeméti Zenész Egylet szervezésében és jóvoltából 5 kecskeméti zenekar is majd fellép a Hírös Hét Fesztivál nagy színpadán. Vasárnap a zárónapon pedig Fergetek Parti lesz, a Neo Otton sztárjai Csepregi Éva és Végvári Ádám is fellép. Zoltán Erika, Baby Gabi, Bestiák és Kozombolis. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz, és ez csak Kecskemét volt, de mellettünk, nem messze Félegyházán is, remek programokat tudok ajánlani a figyelmetekbe a félegyházi napok keretén belül, de erről majd egy kicsit később, és figyeljétek az óra slágerét is, amivel nyerhettek belépőket a 3. Hetényfesztre.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ha hosszú útnak indultok, akkor ugye az M5-ösön Kecskemét és Lajosmizsek között számítottok majd forgalomkorlátozásra, hogyha Budapest felé indultok meg. Ha az 52-es főutat választjátok, és mondjuk elindultok Dunaföldvár felé, akkor Fülöpszállás és Solt között egyébként több szakaszon is dolgoznak. Ha nem is dolgoznak, de ugye az útépítés tart, úgyhogy a forgalomkorlátozás is még érvényben van ezen a szakaszon. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, így a hosszú hétvégén is.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerőnyár a Rádió 1 Kongon.

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. Meg kell műteni a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks csatárát, Böde Dánielt. A 39 éves támadó combfeszítő izomsérülést szenvedett, és előreláthatólag 3-4 hónapot kell kihagynia. Nigériai védekező középpályást igazolt a labdarúgó NB1-ben címvédő Győr. Péter Agba az izraeli Maccabi Haifa együttesétől érkezett 1 évre kölcsönbe vételi opcióval. Tegnap este megkezdte az új szezont a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban az Atlético Madrid. Diego Simeone csapata hazai pályán 2-0-ra legyőzte az újonc Malagát. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Hertz, Purple Disco Machine, és már is itt van a Wonderful Life. Hamarosan pedig egy hallgató a vonalban, aki megnevezheti az óra slágerét és viheti az óra nyereményét.

0: Nyáron is a Rádió 1 gongot hallgatom.
1: A srácok imádni fogják, hogy mindössze pár lépésnyire a szafari állatoktól játszhatnak egész nap.
2: Felejthetetlen élmény lesz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért.
1: Nyerő nyár a Rádió.

0: Bigóm, csak igazi ma is láger megy, és ahogy ígértem, a hosszú hétvégén is lesznek nyereményeink, és nyereményjátékunk tart még, amit ugye hétfőn indítottunk, a nyerőnyár.
1: Igen,
0: a Rádió egy gongon. Haló, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Ki van a vonalban?
1: Szia, Alex vagyok.
0: Hello, Alex, hol értünk utol, mit csinálsz így augusztus 20-án délelőtt?
1: Éppen lámpákat szőlek
0: fel. Elromlott, vagy ezek teljesen újak?
1: Újak.
0: Hány lámpát kell felszereled? Egyet, kettőt?
1: Már pont most égeztem. Nyolc,
0: hát akkor jó világosság lesz majd nálatok.
1: Igen.
0: Na mi volt az óra slágere, amivel most nyerhetsz?
1: Tiesto, Pepasz.
0: Farukó Pepasz, de elfogadom egyébként. Igen, a Pepasz című dal, de szerintem Tiesto is készített rá remixet, úgyhogy helyén találtad a szöget, hogy szokták ezt mondani. Beazonosítottad, hogy a Pepasz dal volt az, amit megjelöltünk, úgyhogy lehet bulizni, menni jövő héten, Hettényfest, harmadik Hettényfesten, ott lehetsz másod magaddal.
1: Köszönöm szépen.
0: Megvan a páros belépőjegy, és természetesen az

0: első is, mert ma is még sorsolunk itt a Safari Parkba családi belépőt, illetve holnap majd a fődíjat, ami az egyéjszakás Safari Glamping sátoros pihenést jelenti. Ezekre esélyt kaptál most, hogy beszéltünk.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: És mi a terved még a hosszú hétvégére? Egyéb szerelés is lesz, vagy most már azért pihensz is?
1: Valószínűleg nem lesz egyéb szerelés, pihenünk családdal.
0: Vasárnapig nincs meló akkor?
1: Nincs.
0: Hát akkor kellemes.
1: Még ma délelőtt gondoltam.
0: Kellemes kikapcsolódást, jó pihenés nektek akkor.
1: Köszönöm.
0: Érdemes a hosszú hétvégén is bennünket hallgatni, ha nyerni szeretnétek. A következő órában is egy igazi mai slágerrel nyerhettek itt a Rádió 1 gongon. Kamrád és a Be Mine, ezzel indul a délelőttünk utolsó órája. Ma délután pedig elstartol a Kecskeméti Hírös Hét Fesztivál. Ennek részleteivel jövünk majd. Kós Ildikó, a Kecskeméti Hírös Agóra marketing vezetője lesz a vendégünk a következő órában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz
2: a harmadik hetény fesztre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik hetény fest támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Jövő héten az egész ország

0: világon.
1: Irány Szeged!
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
5: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
6: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
5: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
7: Új fesztivál tarolja le a Tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első lakiteleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Megújult a kecskeméti piarista templom belseje, csak nem 2000 gyors hajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több éves felújítási munka fejeződött be a kecskeméti piarista templomban, ahol három ütemben végeztek tisztasági festést, emellett a karzatot és a világítást is korszerűsítették, írja a híres.hu. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta. A fennmaradó költségeket adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez azonban még gyűjtik a szükséges forrásokat. Csak nem 2000 gyors hajtót regisztráltak egyetlen hét alatt Bács-Kiskun vármegyében. A kirívó szabálytalanságokért több 100 000 forintos bírság is járhat, tájékoztatott a rendőrség. Az 53-as főúton egy motoros a megengedett 90 helyett 151 km-es óránkénti sebességgel közlekedett, amiért 140 000 forintos büntetésre számíthat. Egy másik sofőrt 60-as korlátozásnál 137-tel mértek be, neki 210 000 forintot kell fizetnie. A vármegyében egy hét alatt 59-re rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset történt, amelyekben összesen 43-an sérültek meg. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
12: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
11: Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz a déli délnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 31 és 38 fok között alakul. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe, ez azt jelenti, hogy a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, holnap például akár 38 fok is lehet.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most Rádió 1

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-a van, és nyeremények nélkül nem maradtok a hosszú hétvégén sem. A nyerő nyár játékunk tart, és ezen a héten pontosabban még a mai és a holnapi napon óra nyereményként a harmadik hetényfesztre nyerhettek páros belépőjét, illetve a Nagykörösi Richter Safari Park nyereményeire is pályázhatok, mert van napi és heti fődíjunk. Nekik köszönhetően. Minden részlet a Facebook és Instagram oldalunkon, meg a radiogong.hu-n. Az óra slágerét keressétek, megjelölök egy dalt, ha megvan, hogy melyik, akkor a nyerni szeretnék üzenet jöhet majd SMS-ben, Viberen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
2: A kecskeméti hírös Agóra marketing vezetője Kós Ildikó a vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban. Szia, Ildi!
3: Szia, Miki, én is köszöntelek téged és a rádió hallgatóit is.
2: Ma kezdődik a Hírös Hét Fesztivál, vasárnapi programok Kecskemét főterén, és hát erről beszélgetünk. Mondhatjuk, hogy Kecskemét egyik legrégebb és legnagyobb múltú városi fesztiválja, amit évről évre várunk, úgyhogy mindig így augusztus 20-a környékén volt, és akkor számíthatunk a Hírös Hétre.
3: Így van. 1934 óta tartjuk a Hírös Hét Fesztivált itt Kecskeméten, aminek alapvető célja az volt, hogy megmutassa Kecskemét értékeit, kultúráját, hagyományát, és mi is a Hírös Agóra is az idei évben, mint szervezőintézmény erre tette a hangsúlyt, hogy Kecskemét egy igazi közösségi ünnepe legyen ez a Hírös Hét, ahol kecskeméti alkotók, művészeknek adunk bemutatkozási lehetőséget.
2: Így az alkotás nem csak a zenét érinti, mert akár kiállítás, vagy bármilyen kecskeméti alkotó szóba jött, majd rátérünk a programokra, de ugye ha augusztus 20-a a nemzeti ünnepünk alkalmából, egyrészt ugye a városi megemlékezés lesz majd este 6 órakor, de előtte utána is vannak programok. Mire számíthatunk ma a Hírös Hét Fesztivál nyitónapján?
3: 16 órakor kezdjük meg ma a fesztivált a Romkertben. A gyerekeknek és a családoknak szeretnénk kedvezni a Kolompos Együttes koncertjével. Majd 17 órától a nagy színpadon a Hírös Agóra fenntartásában működő Kecskemét Tánc Együttes programja látható, és itt elmondanám, hogy Kecskemét Tánc Együttes is egy igazi érték, és egy igazi kecskeméti kulturális érték a városunk életében. Majd 18 órakor a Szent István szobor előtti területen a Városi Államalapítási Ünnepséget tartják, és 20 órától a nagy színpadon Szabó Balázs bandája ad koncertet.
2: És mivel kecskeméti fellépőkről lesz még szó, azért Szabó Balázsnál megemlíthetjük, hogy azért van kötődés.
3: Így van. Ezért is esett Szabó Balázs és bandájára a választásunk, hiszen Balázs a Cirókabáb Színházban sokáig tevékenykedett itt Kecskeméten, és nagyon-nagyon erős szálak fűzik a városunkhoz.
2: A nagy színpad hol kerül felállításra, hol állítottátok fel?
3: A szokásos helyen, a Városháza előtt áll a nagy színpadunk, a szokásos nagyságában, és minden a szokásos, ahogy ezt a fesztiválainkon megszokhatták már a kecskemétiek.
2: És igen, a Romkert is egy nagyon hangulatos helyszín, hiszen ugye említettük, ugye, hogy a Kolompos Együttes lesz ma délután, de hát a pénteki napon is gyermekeket várjátok, főleg a Romkertbe gyerekprogramok szoktak szerveződni, ugye
3: igen,
2: ezt látom.
3: Igen. Az idei fesztiválon a Romkertben kizárólag gyerekprogramokat szervezünk. Holnap pénteken az Alma Együttes koncertje lesz látható, hallható. Szombaton pedig a Kámfor Báb Színház Kacor Király darabját láthatjuk, majd pedig vasárnap Kőhalmi Ferenc bűvész Csimbum cirkuszával kedveskedünk a családoknak. És itt szeretném elmondani a családi és gyermekprogramokat, hiszen nem csak ezekkel a programokkal várjuk a családokat és a gyermekeket, hanem a hőn is nagyon-nagyon szeretett Agóra falvánk, a minivárosunkat is felépítjük természetesen. Száguldozni fognak a pici merciéink, úgyhogy a kis autókat is ugyanúgy üzembe állítjuk, és ugyanúgy kipróbálhatják, és vezethetik a gyerekek, és az élményvár játéktárral is mindenféleképpen várjuk a családokat, kisebbeket, nagyobbakat az egész Hírös Hét alatt.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: A Hírös Hét Fesztivál programjairól beszélgettünk a kecskeméti Hírös Agora marketing vezetőjével, Kósi Ildikóval. Pénteki napról még beszéljünk, már csak azért is, mert ugye minden nagy színpadi programot próbálunk megemlíteni, hiszen ott is már este 7 órakor lesz, ha jól tudom, ugye?
2: Így van.
1: Kecskeméti zenekar pénteken
2: is. Így van. A kecskeméti zenekarok közül a Légcsavarok zenekart szeretnénk bemutatni pénteken 19 órakor a nagy színpadon, majd az ő koncertjüknek a végén 21 órától Radics Sándor cimbalomművész fog zenélni még a kecskemétieknek és a közönségnek.
1: Maradjunk még a nagy színpadnál, térjünk a szombatra, ott látom, hogy 16 órakor nemzetközi néptánc bemutató lesz.
2: Ez is egy szokásos eleme a Hírös Hét Fesztiválnak, ez az úgynevezett színes szöttes elnevezésű program, ami nemzetközi néptánc bemutatót takar tulajdonképpen. Idén Észtország, Lengyelország, Ausztria és Olaszország néptánc együtteseit várjuk, és az ő csodálatos és színes műsorát lehet megtekinteni a nagy színpadon 16 órától.
1: Szombaton, és akkor maradva a szombati esténél, mert hogy akkor úgymond Halhatatlan Hangok címmel sok-sok kecskeméti zenekar lép majd fel. Kicsit mesélj nekünk erről, ha jól tudom, akkor itt a Kecskeméti Zenész Egylet segített abban, hogy ez is megvalósuljon?
2: Így van. 22-én szombaton 19.30-tól, azaz 19:30-tól a nagy színpadon a Halhatatlan Hangok címmel a Kecskeméti Zenész Egylet jóvoltából és segítségével egy olyan különleges emlékestet gondoltunk, amellyel a kecskeméti poprock zenei élet elhunyt tagjai előtt tisztelekhetünk. Az est igazi különlegessége az, hogy a városban aktívan zenélő profi muzsikusok fogtak össze, együtt emlékeznek, megidézve ezeket a elhunyt, de ugyanakkor ismert kecskeméti poprock legendákat. A zenéjükkel továbbra is szeretnénk, hogyha fenntartanánk őket és az emléküket.
1: Úgyhogy 5 zenekar lesz, ha jól számol.
2: Így van. 19:30-kor egy kis megnyitóval kezdünk, majd a Molnár Gitár Band, a Horizont Pax együttes, a Milagro Santana Tribute Band, a Hold the Line Toto Tribute Band és a Gitár Tandem zárja majd a sort egészen 22 óráig.
1: A vasárnapi programokról is beszéljünk, már csak azért, mert ott látom, hogy például a főtéren lehet majd társasjátékokat kipróbálni, ugye 16 órától?
2: Így van. A főtéren 16-tól 20 óráig a kecskeméti társasjátékkör logikai, ügyességi játékokkal, ördöglakatokkal, kártyajátékokkal, társasjátékokkal készül. Ezt természetesen ingyenki lehet próbálni 16-tól 20 óráig a főtéren. 17 órakor a már említett Csimbum Cirkusz Kőharmi Ferenc bűvésszel, és 18 órától szintén egy kecskeméti zenekar, a Penge Benge Jazz Band ad koncertet a nagy színpadon.
1: Vasárnap este pedig a Gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntő gálája lesz, és egy fergeteg parti népszerű 90-es évekbeli sztárokkal, énekesekkel.
2: Bizony, 19 óra 30-kor a nagy színpadon először egy műsor lesz, ahol díszvendégeket várnak a futballvilágából, majd 20 óra 30-kor az igazi nagy fergeteg parti DJ Dominikkal és barátaival, Csepreg Éva, Végvári Ádám, Zoltán Erika, Baby Gabi, Bestiák, Kozomból, és ők mind itt fellépnek nálunk a nagy színpadon, és várhatóan egy hatalmas fergeteg partit tartanak.
1: Így van, ez lesz vasárnap este, és ezzel zárul a Hírös Hét fesztivál program sorozat.
0: Téma. Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió egy Gong nyereményözönében. Jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: A Hírös Hét Fesztivál programjairól beszélgettünk a Kecskeméti Hírös Agora marketing vezetőjével, Kós Ildikóval. Hírös Hét Fesztivállal párhuzamosan azért a téren találkozhatunk nem csak kecskeméti értékekkel, hanem gondolok itt ugye egy kiállításra, ez a jól megszokott térségi kertészet és élelmiszeripari kiállítás.
2: Így van, péntektől vasárnapig tart ez a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás, ahol a szokásos kistérségek bemutatkozásával, gasztró élményekkel, egyéb bemutatkozással, hagyományőrzőkkel várják az érdeklődőket.
1: Ha már kecskeméti értékek, ugye itt van az animációs filmstúdiónk, és láttam, hogy a Toldit is megnézhetjük valamelyik nap.
2: Így van, augusztus 22-én szombaton 16 órától a Hírös Agora otthon moziban vetítjük a Toldi filmet. A megtekintése ingyenes, de mindenképpen jegyet kell foglalni az otthon mozi oldalán, és ezzel a jeggyel tekinthető meg az előadás. És amíg itt beszélünk arról, hogy milyen más helyszínek vannak a Hírös Héten, hiszen nem csak a főtéren vagyunk, hanem a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia stúdiójában. Augusztus 21-én pénteken 15 órától és 16 órától két nagyon-nagyon érdekes raktárlátogatást kínálunk. Mind a két raktárlátogatás regisztrációhoz kötött, ami szintén a Hírös Agora honlapján regisztrálhatnak. Lesz egy séramóra hírös sétánk is ugyanez nap, 18 órától a főtéren. Itt viszont már el kell, hogy mondjam, hogy minden helyünk betelt. Viszont nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ez is Kecskemét értékeit bemutatva nem csak kecskemétieknek, de akár kecskemétieknek is. Kecskemét olyan főtéri nevezetességeit, vagy olyan eldugott csodáit mutatják be, amiről lehet, hogy nem is tudunk még mi itt kecskemétiek sem.
1: Nagyon alakban elsoroltuk a programokat, remélem tudtak jegyzetelni a hallgatók, hanem akkor pedig a Hírös Agora felületein minden program megtalálható, olvasható?
2: Így van, a Hírös Agora honlapján, illetve a Hírös Hétnek is van egy külön fesztivál oldala, ott is megtalálnak minden információt a fesztivállal kapcsolatban.
1: Vagy ha kézbe szeretné valaki venni a programfüzetet, akkor ez is készült, látom, itt is hoztál nekünk belőle.
2: Így van, ez is megtalálható a szokásos pontjaink, a Hírös Agora összes telephelyén, de majd kint az információs faházunkban is. Azt is ezt szeretném mondani, hogy a Hírös Agora információs faháza a fesztivál nyitónapjától 15 órától egészen éjfélig, csütörtöktől vasárnapig minden nap üzemel, és a jegypénztárunk is itt fog kint üzemelni ez alatt a négy nap alatt. Így van, így van, így van.
1: Azt találkoztunk a Hírös Hét fesztivál arcaival, vagy a
2: kecskénkkel? Igen, jaj, a kecskénk. Igen, a Kecskende és Kecseske is természetesen ismét itt lesz nálunk és a Hírös Héten, egészen csütörtöktől vasárnapig, 16 órától már a főtéren megtalálhatók lesznek. Lehet velük fotózkodni, és 20-án, kizárólag 20-án egy nagyon-nagyon érdekes és különleges nyereményjátékkal várjuk mi is a kecskemétieket. Ennek a nyereményjátéknak a részleteiről is a hírosagora.hu oldalon tudnak tájékozódni.
1: Akkor már ma is érdemes kilátogatni, úgyhogy találkozunk Kecskemét főterén, és mindenkinek kellemes időtöltést, és jó hosszú hétvégét. Hát programokban gazdag lesz ez a hétvégét Kecskeméten is a Hírös Hét Fesztivál kapcsán. Ildikó, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Balesetmentes közlekedést kívánok a hosszú hétvégén is. Ha a Balaton felé tartotok, megnövekedett forgalommal kell számolni. Az M7-esen is egyébként erős a forgalom. Fülöpszállás és Solt között az 52-es főúton pedig ugye több szakaszon is útépítés zajlik, úgyhogy forgalom korlátozásra kell számítani, illetve megnövekedhet a menetidő is. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk. És jöttek a nyelvi szeretnék üzenetek is, ezek szerint figyeltétek, hogy melyik volt az óra megjelölt dala. Mindjárt kiderül.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Játszunk ezen a héten, és még a mai és a holnapi napon a nyerőnyár játékában óránként adunk belépőjegyeket.
1: Halló!
0: Halló, én Faragó Miklós vagyok.
1: Szervusz Miklós, üdvözlök, Edith vagyok, parancsolj!
0: Hello Edith, a rádió egy gongból hívlak, mert küldtél nyerni szeretnék üzenetet. Szeretnél nyerni?
1: Nagyon szeretnék, természetesen. Kis családi nyomás van rajtam a nyereménykapcsán, de természetesen partner vagyok a játékhoz.
0: Nagy a nyomás. Ezek szerint nagy a nyomás. Sokan mondták, hogy küld el az üzenetet, igaz? Hányan vagytok, hányan pályáztuk a nyereményt?
1: Kis unokámnak szeretnék nyerni, tehát családnak.
0: Hát érthető.
1: Fordítani a családba.
0: Jó, oké. Mi volt az órasláger ebben az órában?
1: Hát ez a Bambolé nevű most nagyon divatos zene, én a TikTokon futok bele mindig, de most az előadóját nem tudnám megmondani, nem tudom, hogy ez elég lesz a nyereményhez.
0: Elég, elfogadom, hogy a Bambolé című dal volt. Így van, észrevetted, hogy ezt a dalt megjelöltük. Alex Kenji egyébként.
1: Tudod mondani az előadóját?
0: Igen, Alex Kenji az előadó.
1: Alex Kenji. Jó, akkor most meg is tudom.
0: Most már megtudtad ezt is, és megtudod azt is, hogy milyen lehet majd akár hetényfesten bulizni, mert hogy most megvan a nyeremény, a harmadik hetényfesztre jövő héten szombaton páros belépőt nyertél, ez a garantált nyeremény, jó?
1: Nagyon köszönöm, igen.
0: Ma pedig van egy napi fődíjunk megint csak a Richter Safari Parkba, családi belépő, két felnőtt, két gyermek részére, 4 és 5 között sorsolunk, jó? Ez az egyik esély. Meg gondolom a fődíjra is, mert az is a Richter Safari Parkba szól, csak ott még egy egyészakás safari glamping sátoros pihenésre is van lehetőség, amellett, hogy a családi VIP belépőt is megkapjátok heti fődíjként, de ott is lehet tölteni majd egy éjszakát.
1: Jó, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. További szép napot kívánok.
0: Jaj, köszönöm szépen, én csak annyit akartam kérdezni még, hogy hány éves a gyermek, aki nagyon szeretne eljutni a Richter Safari Parkba?
1: 7 éves kislány, és úgy hívják, hogy Laura.
0: Laura, most is hallgat bennünket?
1: Hogy ne hallgatna?
0: Jól van, Laura, hát szurkolok. Szia, Laura, hol hallgattok? Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád, merre vagytok?
2: Helvécián,
0: oké, na szurkolok, hogy összejöjjön a nyeremény. Maradjatok vonalban, adáson kívül beszéljük a részleteket.
1: Kedves vagy, köszönöm szépen.
0: Ja. Így kell ezt csinálni. Kedves gyerekek, apát, anyát, unszoljátok, hogy na, küldje az üzenetet, és figyeljetek nagyon az óraslágerét, és összejöhet a nyeremény. Szurkolok mindenkinek, indul a 2 órás Daily Mix ma is ezzel a dallal. Bibi Rexa, Faithless és a New Religion mindjárt itt a Rádió egy gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
3: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
4: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
3: A harmadik hetényfesztre augusztus 29-ére.
4: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
3: A Richter Safari Park és a harmadik hetényfeszt támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Szeged!
1: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, S. Oliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: 1-2-3, vajon te vagy a mi Plazma Center párunk? Ha júliusban 3-szor is voltál plazmát adni, akkor egészen biztosan. Augusztusi első plazmadásod alkalmával ugyanis emelt juttatással háláljuk meg önzetlenségedet. Sőt, ez még nem minden. Hozzád hasonló rendszeres plazmadóink minden 50. adásuk alkalmával 5000 forinttal növekvő jubilomi jutalomra is számíthatnak. Köszönjük, hogy te is hozzájárulsz az életmentő plazma alapú gyógyszerek előállításához. Ne is késlekedj a foglalással. Irány a plazmacenter.hu és gyűjtsd be az emelt juttatást.
6: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
7: Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
6: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
8: Reklámot hallottak.
9: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Jön a kistérségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás Kecskeméten. Civil összefogás sürgetnek a Sugovica megmentéséért. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a GVH. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 9 település helyi termékeivel, ízeivel és hagyományaival találkozhatnak a látogatók péntektől vasárnapig Kecskemét főterén, ahol 29. alkalommal rendezik meg a kistérségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást. A Hírös Hét Fesztiválhoz kapcsolódó háromnapos rendezvényen 10 faházban mutatkoznak majd be a térség települései a Hírös Forrás Szökőkút környékén, olvasható a hiros.hu-n. A kertészeti és élelmiszeripari termékek mellett kézműves foglalkozásokkal, kulturális műsorokkal és települési bemutatkozásokkal is készülnek. Civil kezdeményezés indult Baján a Sugovica és a Gemenc vízellátási problémáinak enyhítésére, miután az alacsony dunai vízállás miatt idén nyáron ismét jelentősen visszaesett a mellékág vízszintje, írja a Vármegyei Lap. A közösségi oldalon megjelent felhívás készítői szerint a víz visszatartást segítő műszaki megoldásokat is érdemes lenne megvizsgálni a térségben. Példaként a Paksnál alkalmazott fenékküszöböt említik, és felvetik, hogy hasonló létesítmény épülhetne a Sugovica torkolata alatt is. A kérdésről augusztus elején szakmai fórumot is tartottak Baján, ahol több lehetséges beavatkozást is megvizsgáltak. A szakemberek korábban arra is felhívták a figyelmet, hogy az alacsony dunai vízállás nem kizárólag helyi probléma, ezért egyetlen bajai beruházás önmagában nem jelenthet teljes körű megoldást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
11: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok.
10: Sok napsütésre számíthatunk ma is, gomoly és fátyol felhőkkel. Az ország északnyugati északi harmadán előfordulhat zápor, zivatar, a délnyugati szél pedig többfelé megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 31 és 38 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz azonban a gomoly felhő képződés. A szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 15 és 23, míg napközben 30 és 38 fok között alakul.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
8: Rádió 1!
12: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Jöttek az igazi mai slágerek Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió Egyen.
1: Exotikus safari élmény az egész családnak.
2: Heti fest belépők egy sokat hallott dal címért.
1: Nyerő nyár a Rádió

Itt a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, csak igazi ma is láger megy, online pedig a rádióegygong.hu-n. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Az óra slágerével megnyerhetitek a jövő heti harmadik hetényfesztre a páros belépőtöket, illetve a Nagykörösi Richter Safari Parkba ma is sorsolunk napi fődíjként egy családi belépőt, illetve holnap heti fődíj sorsolás, safari glamping sátoros pihenés egy éjszakára, valaki megnyeri majd tőlünk ezt a nyereményt. 29 414 020 az SMS Viber számunk, itt tudtak a játékra jelentkezni. Ha megvan, hogy mi az óra slágere, küldjetek a nyerni szeretnék üzenetet. Augusztus 20-a van, és a mai Daily Mixben kicsit kitekintünk, hogy a környékünkön milyen augusztus 20-ai programok várnak ránk. Sleep Tonight, ez pedig Switch Disc.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és hogy ígértem, a Daily Mixben körbenézünk, hogy itt a környező településeken milyen program lehetőségek adódnak így augusztus 20-a alkalmából. Elsőként már is, nem is olyan messze Kecskemétől, Lakiteleket ajánlom. Az ünnepi program 18 órakor veszi kezdetét az ökoturisztikai központban, aztán a Tőserdő színpadon lesz gyerekműsor este 7-kor, Ferenci György is az első pesti Raszkák koncertje 8 órakor kezdődik, és képzeljétek, hogy lesz csónakos felvonulás a Lakitelek ifjúsági fúvózenekarral is ma este. Mindezt át Lakiteleken, ahol még este 10 után sem áll meg az élet, hiszen buli lesz, DJ zenél. Mi is zenélünk tovább, itt van David Guetta, Jennifer Lopez újdonsága.

Ez a Rádió egy gong, és ez volt az a dal az órában, amit megjelöltünk, szóval itt volt az óra slágere. Már csak, ha nyerni szeretnék, üzenetet várom tőletek SMS Viber számunkra a 29 414 020-ra, és nyerhettek a harmadik hetény fesztre páros belépőjegyet, ez az óra nyereménye, illetve a nagykörösi Richter Safari Parkba is családi belépőjegyet sorsolunk majd délután, illetve holnap majd a heti fődíjat. Visszatért a kánikula, ma is nagyon meleg van már, 36 fok, 37 fok lesz a délutáni órákban a csúcs, és a másodfokú hőségriasztás is érvényben van már, és egyébként holnap is ugyancsak kánikula várható, és az éjszaka sem lesz már frissítő sajnos, mert 24-25 fokra számíthatunk majd a hajnali órákban. Zigalát és a Riptide, mi pedig ezzel megyünk tovább itt a Daily Mixben. Hamarosan egy újabb településre kalózollak el benneteket. Elárulom, hogy ott mivel várják majd azokat, akik augusztus 20-án kikapcsolódni szeretnének, de hát természetesen Kecskeméten meg a Híröshét Fesztivál is ma kezdődik.

Rádió 1 gongot hallgatjátok, ez a Daily Mix. Az M5-ös autópályán számolni kell azzal, hogy több szakaszon is forgalom terelés és sebességkorlátozás. Kunszállás és Kecskemét térsége között mindkét oldalon a szalagkorlátot cserélik. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig van lezárva a belső sáv, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Ígértem nektek egy újabb települést, ahol augusztus 20-án válogathatunk a programok között. Ilyen például Kiskunfélegyháza, ahol tegnap elkezdődött a félegyházi napok, és a mai napon egyébként diákfest van az ifjúsági iroda szervezésében. A helyszín egyébként a Városi Sportcsarnok parkolója, ott található a nagy színpad, és ma Bírócsongor Vitéz is fellép, este pedig majd ott is buli lesz, de ezzel még nem érnek véget a félegyházi napok, hiszen holnap után is szombatig sok-sok program vár azokra, akik félegyházen élnek, laknak, vagy éppen ellátogatnak oda. A következő órára is tartogatok még programajánlatokat, illetve hamarosan kiderül, ki az a szerencsés, aki ebben az órában nyerhet nálunk.

0: rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy, és játszunk. Ebben az órában is volt egy dal, amit játszottunk azért, hogy ez lesz az óra.
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Hello. Azt hittem, hogy nem szól bele, de beleszólt valaki, én Faragó Miklós
1: Igen.
0: vagyok.
1: Igen, itt vagyok.
0: Ki van itt velünk?
1: Itt vagyok, Olga vagyok.
0: Olga, mit csinál, ebédet már?
1: Még nem, de nem sokára.
0: Jó, mi lesz az ebéd?
1: Töltött paprika és tésztaleves.
0: Na, jó étvágyat kívánok hozzá, remélem nem azért csúszik az ebéd, mert nagyon figyelte az óra slágerét.
1: Nem. nem csúszik, ez még belefér. Belefér ez még normális.
0: Oké, okay. És mi volt a megjelölt dalunk, Olga?
1: Hát Taylor Swift-ről az Open Light.
0: Úgy van. Tökéletes, jól figyelt ebédkészítés közben, úgyhogy a Hetényfestre nyert páros belépőjegyet, jövő héten lesz Hetényegyházán a Hetényfest, ez a garantált nyeremény, amit most tudok adni, jó?
1: Igen, nagyszerű.
0: És bekerült a napi és heti fődíj sorsolásba, és a Nagykörösi Richter Safari Park belépőjért eséllyel játszik még, illetve hát a sátoros pihenés, ugye a Safari Glamping a heti fődíjunk holnap kerül majd kisorsolásra, jó?
1: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: A késői ebéd kapcsán eszembe jutott, hát én is későn szoktam ebédelni, lassan már én is éhezem, és már lassan kívánok valamit, de még egy órán át itt vagyok veletek, és a következő órában is tudok adni nyereményt, és lesz óra slágere is, és amivel indulunk, Purple Disco Machine Hearts közöse, Wonderful Life!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A harmadik Hetényfestre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik Hetényfest támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért. Töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig. Csak a Malom Központban.
5: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
2: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
2: A színpadon a francia slágergyáros DJ
6: A világ sikerű Bastille,
2: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
7: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Steps, Samos, Tamariz, S. Oliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben a Lidl emeletén. Szivárvány cipőbolt.
8: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
9: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
8: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Önkéntes babasimogatókat keresnek Kecskeméten is. Más helyett vizsgázott egy autós iskolai oktató Kecskeméten. Augusztus 28-áig véleményezhető Bács-Kiskun turisztikai stratégiája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már lehet előjelentkezni az Érintők országos babasimogató programjába, amelyhez Kecskeméten is várnak önkénteseket. A kezdeményezés célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt csecsemők rendszeresen kapjanak személyes figyelmet, megnyugtató érintést és emberi közelséget, olvasható a kezdeményezés közösségi oldalán. A jelentkezők kiválasztáson és képzésen vesznek részt, mielőtt önkéntesként megkezdhetik a munkát valamelyik hozzájuk közeli kórházban. A programhoz országosan legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy végül mintegy 4500 felkészített önkéntesből álló hálózat jöhessen létre. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem alkalmi segítségre, hanem olyan önkéntesekre számítanak, akik hosszabb távon is vállalják a rendszeres kórházi jelenlétet. Jelentkezni nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az Érintők programon keresztül lehet. Közokirat hamisítás miatt emeltek vádat egy gépjárművezető oktató ellen, aki a vád szerint kétszer is más helyet próbálta teljesíteni a forgalmi vizsgát Kecskeméten. A férfi 2020. decemberében egy saját fényképével, de a tanuló adataival kiállított hamis ideiglenes személyi igazolványa jelent meg a vizsgákon. Az oktató azonban mindkét alkalommal megbukott, majd részletekben visszafizette a közreműködéséért kapott pénzt, írja a baon.hu. Az ügyben korábban 2 évre feltételesen felfüggesztették az eljárást, az oktató ellen azonban később egy másik szándékos bűncselekmény miatt is eljárás indult, ezért ezt az ügyet folytatták. A Kecskeméti Járási Ügyészség közokirathamisítás miatt pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet augusztus 28-áig bárki véleményezhet. A tervek szerint a következő években az egészség és fürdőturizmus, az aktív és víziturizmus, valamint a kulturális és örökségturizmus fejlesztése kapnak kiemelt szerepet, írja a Félegyházi közlöny. Erősítenék a kerékpáros és vízi útvonalakat, Bugac turisztikai kínálatát, valamint a helyi bor, gasztronómia és termékprogramokat is. A cél, hogy a vármegyében eltöltött vendégészakák száma a 2024-es csak nem 900 ezerről 2040-re 1,5 millióra emelkedjen. Sok napsütésre számíthatunk ma is, gomoly és fátyol felhőkkel. Az ország északnyugati északi harmadán előfordulhat zápor, zivatar, a délnyugati szél pedig többfelé megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 31 és 38 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz azonban a gomoly felhő képződés. A szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 15 és 23, míg napközben 30 és 38 fok között alakul.
2: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most
7: Rádió
11: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy gong, csak igazi mai slágerbe. Egy kellemes pihenés, de gondoljunk azokra is, akik ebben az időszakban is a hosszú hétvégén dolgoznak, mert vagyunk egy páran, akik még a nemzeti ünnep alkalmából is. Bizony helyt kell, hogy álljanak, úgyhogy kitartást magunknak és mindenkinek, aki éppen munka közben hallgat bennünket, de munka közben is remélem, hogy tudjátok figyelni az igazi mai slágereket, és azt a dalt, amit megjelölök majd ebben az órában is, és nyerhettek páros belépőt a harmadik hetényfesztre, ami jövő héten lesz egyébként. A napi nyereményünk ma is egy családi belépő a Richter Safari Parkba, Nagykőrösre, és van még egy heti fődíjunk, amit holnap délután 4 és 5 között sorsolunk ki, Safari Glamping sátoros pihenés és családi VIP belépő Nagykőrösre, szintén a Richter Safari Parkba. Az óra slágerét, jegyezzétek meg a dal címét, vagy az előadó nevét, én már elfogadom, és jár az esély, meg a nyeremény is. Ha nyerni szeretnék üzenetet, pedig a 2094140-20-ra várom SMS Viber számunkra. És tudjátok mit? Nagyon egyszerű a dolgotok. Most kell írni, mert most indítom el az óra slágerét. Jó, a következő dal előadóját, ha tudjátok, vagy a dal címét. Nyerő dolgotok van. Ugye ismerős ez a dal. Jöjjön a nyerni szeretnék üzenet, és énekel.

Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerőnyár! Rádió egy gongon. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a rádió.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ha programokat kerestek, akkor bár is segítek még egy ötlettel. Tiszakécskén, ugyanis az államalapítás ünnepén színes programokkal készülnek a Tiszaparti Szabadidő Parkban. A délutáni családi és kulturális programokat követően este a zené lesz a főszerep. 18 órától Dérheni és zenekara, majd 20 óra 30 perctől az este sztárfellépője Tiszakécskén Péterfi Bori lesz, és az ő zenekar ad majd koncertet. És hogyha valaki tűzijátékot szeretne nézni, hát Kecskeméten évek óta már nincs tűzijáték augusztus 20-án, de Tiszakécskén például a napot majd este 10 órakor zenés tűzijáték zárja. A tiszakécskei program után pedig a Daily Mixben David Guetta, One Republic közösét hallgatjuk. Ez az I Don't Wanna Wait.

itt a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. A Budapest felé vezető oldalon az M5-ösön 74-es, 84-es kilométer szelvények között Kecskemét térségében szeptember 7-ig forgalomterelés mellett burkolatfelújítási munkálatokat végeznek, és ráadásul a hetényi pihenőhely a munkálatok teljes idejére lezárásra kerül. Balesetmentes közlekedést kívánok a hosszú hétvége ideje alatt is, ha bármi rendkívül látok, jelezzétek nekünk SMS Viber számon, bármikor jöhet a közlekedési információ.

0: rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. A telefon csörög, és a kiveszi fel, hölgy vagy úr, mindjárt kiderül.
1: Igen, tessék.
0: Faragó Miklós a rádió egy gongból, egy úr vette fel, ahogy hallom akkor.
1: Szia Miklós, igen, Tamás vagyok.
0: Hello Tamás, te mivel töltöd a délutánt, most már így augusztus 20-án?
1: Képzeld el, még leszereltük a radiátorokat, pont Hetényegyházára költöztünk frissen, vettünk egy házat, leszereltük a radiátorokat, és most a radiátoroknak a takarításával vagyok elfoglalva.
0: Hát igen, ilyenkor ünnepnapokon mindenki szerel, az egyik játékosunk lámpát szerelt délelőtt, te akkor most radiátort. Na, Hetény Festre nyerhetsz páros belépőjegyet, úgyhogy jövő héten lesz. Mi volt az óra sláger egyébként, Tamás?
1: Shakira, Die Die.
0: Igen, ez nagyon egyszerű volt és könnyű, óriásit segítettem. Oké, na, és akkor mi a további munka még a hétvégére, vagy egész hosszú hétvégén lesz mit tenned otthon?
1: Terveztünk még itt a gyerekkel egy biciklizést, itt a délután folyamán, aztán még a hétvégére még nem terveztünk, szabadtéri programok vagyunk inkább.
0: Jártatok már Nagykőrösön a Safari Parkban?
1: Igen, egyszer már volt szerencsénk két gyerekkel elmenni, nagyon élvezték a gyerekek.
0: A délutáni órákban ugye családi belépőt sorsolunk, úgyhogy erre is van esély, meg a holnapi fődíj sorsoláson egy-egy éjszakás Safari Glamping sátoros pihenés nyer a hallgatunk, úgyhogy szurkolok neked is, kalapba teszem a nevet, Tamás.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Király Andor kollégám pedig megérkezett 14 órától, vele rádiózhattok itt a Rádió egy gongon. Rögtön kezd Hypaton slágerével, én pedig búcsúzom, de csak pár órára, mert holnap ugyanígy 10 és 14 óra között jövök majd. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. Viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A harmadik Hetény Festre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik Hetény Fest támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
6: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu.
2: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
7: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
1: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
2: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Megújult a kecskeméti piarista templom belseje, csak nem 2000 gyors hajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban, augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több éves felújítási munka fejeződött be a kecskeméti piarista templomban, ahol három ütemben végeztek tisztasági festést, emellett a karzatot és a világítást is korszerűsítették, írja a híres.hu. Elsőként a szentélyt, majd a kórust és az alatta található részt hozták rendbe, végül pedig a templom főhajója újult meg. A belső tér egyes részeit az 1970-es évek eleje óta nem festették ki. A munkálatokat a város évente 3,5 millió forinttal támogatta. A fennmaradó költségeket adományokból és a templom saját költségvetéséből fedezték. A következő nagyobb feladat a főoltár és a mellékoltár restaurálása lehet, ehhez azonban még gyűjtik a szükséges forrásokat. Csak nem 2000 gyors hajtót regisztráltak egyetlen hét alatt Bács-Kiskun vármegyében. A kirívó szabálytalanságokért több százezer forintos bírság is járhat, tájékoztatott a rendőrség. Az 53-as főúton egy motoros a megengedett 90 helyett 151 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedett, amiért 140 ezer forintos büntetésre számíthat. Egy másik sofőrt 60-as korlátozásnál 137-tel mértek be, neki 210 ezer forintot kell fizetnie. A vármegyében egy hét alatt 59 rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset történt, amelyekben összesen 43-an sérültek meg. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
6: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
5: Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz a déli délnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 31 és 38 fok között alakul. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe, ez azt jelenti, hogy a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, holnap például akár 38 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió egy gong.

Ez pedig továbbra is a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál a következő három órában. Király Andor, ünnepnap, ide vagy oda, itt vagyunk. Ki árulja el nekem, hol hallgat bennünket? Otthon, pihenés közben? Autóban, vezetés közben? Ki az, aki nem rest dolgozni? És ki nyaral? Kíváncsi vagyok. Kinek? Honnan szól a rádió? SMS, illetve Viber számunk a 2094140, de ide várom azokat az üzeneteket is, akik nyerni szeretnének. Pontosan ezekkel a szavakkal. Az óra slágerét keressük, mert ez a nyerőnyár. A nyeremények pedig óránként egy páros belépő a Hetény Festre, a nap végén pedig kisorsolok egy családi Richter Safari belépőt. Aztán még szólt tettünk a hőmérsékletről, de persze teljesen másképp, mint ahogy azt megszokhattuk. És ha valaki utazik, akkor nem árt tisztába lenni vele, hogy mi az az Airbnb. Na hát ilyesmi, és még sok kedvenc, amivel már is indulunk, Teddy Swims és a Dor. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: egzotikus safari élmény az egész családnak.
1: Hetényfest belépők egy sokat hallott dal címéért.
0: A nyereményt érő dal. Nyerő nyár a Rádió egy gongon.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Nézzük csak akkor, hogy az ünnepnap lévén mi vár ránk a környéken. Kecskeméten ma este 6 órakor kezdődik a Városi Államalapítási Ünnepség, valamint a Magyarok Kenyere ünnep alkalmából tartandó megemlékezés és kenyéráldás a Szent István szobornál. Tiszakécskén a Tiszaparti Szabad Időparkban ma este 6 órakor Dér Heni lép fel, majd 20:30-kor érkezik Péter Fibori, ezt követően este 10-kor tűzijáték. Kiskun félegyházán pedig szombatig tart a félegyházi napok. Mégpedig a Városi Sportcsarnok parkolójában az ifjúsági iroda szervezésében ma Diákfest zajlik. 18:45-kor kezdődik Bíró Csongor Vitéz koncertje, majd 20 órától Carson Karma élő koncert lesz. Ilyen módon lehet még tervezni mindenkinek kellemes időtöltést, de ugyanezt kívánom a délután további részéhez, hiszen még csak most jön a java, talán nem sokára a dal is, ami nyerős láger, vagy már elhangzott. Csak figyelni kell bennünket, és minden kiderül. A folytatásban most pedig egy hazai előadó, mégpedig Regán Lili, és legújabb dala, ez a Heal Me, most itt a Rádió 1-en.

0: a srácok imádni fogják, hogy mindössze pár lépésnyire a szafari állatoktól játszhatnak egész nap.
1: Felejthetetlen élmény lesz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért.
0: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mert jó zenék szólnak, vannak ilyen nyereményjátékok.
1: Rádió Egy gong.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, most a közlekedőkhöz szólnék. Ugyanis vannak, akik csak ma indultak el pihenni, erős a forgalom az M7-es autópálya, Letenye felé vezető oldalán, a Balaton felé természetesen Török Bálint és Martonvásárhoz, az a 16-os és 30-as kilométerek között, illetve Székesfehérvárnál az 50-es és 63-as kilométerek között is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Én javaslom, hogy mindenki hosszabb menetidővel tervezzen, illetve nem biztos, hogy az 52-es főút a legjobb választás, hiszen tegnap is jelezte hallgatónk Edith, hogy neki Dunaföldvárig több mint egy órával hosszabb volt az út, hiszen itt is a 35-ös és 51-es kilométerek között több szakaszon útépítők dolgoznak. Úgy tűnik, még ma is. Ilyen módon csak azt kívánhatom, sok türelmet, biztonságos jó utat, a folyadék, az ásványvíz legyen bekészítve induláskor.
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Mindeközben természetesen megpróbálok jó hangulatot teremteni, jön az olasz DJ-producer Alex Kenji, és egy igazi nyári dal, Abba.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a lapomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió Egy Gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: egzotikus safari élmény az egész családnak.
1: Hetényfest belépők egy sokat hallott dal címéért.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.

0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerőnyár. Rádió 1 gongon.
1: Haló.
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 gongból.
1: Szia, Andor.
2: Szia, te pedig a Laci, ugye?
1: Így van.
2: És még az ünnepnapon is bennünket hallgatsz.
1: Hát természetesen.
2: Dicséretes, aranyos vagy. Van program egyébként itt a hosszú hétvégére?
1: Hát... lesz biztos.
2: Majd csak úgy szólida, majd kialakul, ugye?
1: Így van.
2: Majd hozzák barátok, családtagok az ötleteket. Nincs még késő, még csak most kezdtük el. Jelentkeztél, mert nyerni szeretnél leginkább Safari belépőt?
1: Hát figyelj csak.
2: Vagy a Hetény Fest érdekel inkább?
1: Hát lehet, hogy nem olyan, valószínűleg volt rossz. Akkor Lady Gaga és Abracadabra.
2: Ezt a számot kerestük ebben az órában, és megvan a Hetény Festre a belépő, sőt, esélyed van a Safari Parkos családi belépőn is.
1: Ó, de jó lenne, biztos örülök kisfiam neki.
2: Hát bizonyosan, drukkolok neked, és ha sikerül, akkor még öt előtt hívlak ám.
1: Ó, nagyon szépen, jó van. Köszönöm.
2: Na, addig is rádiózunk együtt, kellemes napot. Szia!
1: Viszont kívánom, szia!
2: Folytatás a következő órában, de ez ma már az utolsó lehetőség lesz ám. Jól megjelöltem már most előre a dalt, úgyhogy könnyű lesz felismerni. Előtte azonban jönnek még hatalmas kedvencek, és az óra elején leginkább egy olyan, amit szerintem mindenki imád és dúdolni fog. Ez lesz Taylor Swift-től a Fate of

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
1: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A harmadik hetényfestre augusztus 29-ére.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik hetényfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
2: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
7: Jövő héten az egész ország

0: Szeged!
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
3: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
2: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
4: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
5: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
4: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martkőn a Gesztenye sor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
5: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
6: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén vásárlói kedvezményt adunk, egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó,
8: Kecskemét, Napsugár utca 2.
7: Veszelsz ki autóbontó.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyár. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Jön a kistérségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás Kecskeméten. Civil összefogást sürgetnek a Sugovica megmentéséért. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a GVH. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 9 település helyi termékeivel, ízeivel és hagyományaival találkozhatnak a látogatók péntektől vasárnapig Kecskemét főterén, ahol 29. alkalommal rendezik meg a kistérségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást. A Hírös Hét Fesztiválhoz kapcsolódó háromnapos rendezvényen 10 faházban mutatkoznak majd be a térség települései a Hírös Forrás Szökőkút környékén, olvasható a hiros.hu-n. A kertészeti és élelmiszeripari termékek mellett kézműves foglalkozásokkal, kulturális műsorokkal és települési bemutatkozásokkal is készülnek. Civil kezdeményezés indult Baján a Sugovica és a Gemenc vízellátási problémáinak enyhítésére, miután az alacsony dunai vízállás miatt idén nyáron ismét jelentősen visszaesett a mellékág vízszintje, írja a Vármegyei Lap. A közösségi oldalon megjelent felhívás készítői szerint a víz visszatartás segítő műszaki megoldásokat is érdemes lenne megvizsgálni a térségben. Példaként a Paksnál alkalmazott fenékküszöböt említik, és felvetik, hogy hasonló létesítmény épülhetne a Sugovica torkolata alatt is. A kérdésről augusztus elején szakmai fórumot is tartottak Baján, ahol több lehetséges beavatkozást is megvizsgáltak. A szakemberek korábban arra is felhívták a figyelmet, hogy az alacsony dunai vízállás nem kizárólag helyi probléma, ezért egyetlen bajai beruházás önmagában nem jelenthet teljes körű megoldást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
13: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző költségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok.
12: Sok napsütésre számíthatunk ma is gomoly és fátyol felhőkkel. Az ország északnyugati északi harmadán előfordulhat zápor, zivatar, a délnyugati szél pedig többfelé megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 31 és 38 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz azonban a gomoly felhő képződés. A szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 15 és 23, míg napközben 30 és 38 fok között alakul.
14: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
10: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most
11: Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai slágermegy.

ez továbbra is a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi ma is láger megy. Folytatjuk természetesen a játékkal ebben az órában is, és már csak ebben, hiszen a következő 60 percben már a napi fődíjat fogom kisorsolni. De még mindig az óra slágerét keresem, keressük együtt, amit megszólal. Lehet küldeni nekem az üzenetet SMS, illetve Viber számunkra a 2994-0-20-ra. Segítek, úgyhogy aki figyel bennünket, folyamatosan észre fogja venni, melyik dalról is van szó. A nyeremények pedig óránként egy páros belépő a Hettényfestre, illetve egy családi belépő a Richter Safari Parkba. Nem sokára pedig szót ejtünk a hőmérsékletről egy bizonyos tekintetben, ahogy még eddig talán sosem, és persze, hogy a mainstream nagyságai jönnek egymás után, most például Ed Sheeran és az Azizám. Ezzel kívánok további jó rádiózást, kellemes délután!

De ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi. Ma is láger megy, remek időnk van, azt lehet mondani 35 fokkal. Holnap ugyanezt az értéket kapjuk, egy kicsit több felhővel az égbolton. Szombaton és vasárnap 30 fok körül realizálódik ez az érték. Na de ha már a hőmérsékletekről szó esett, miért lehet az, hogy ugyanazt a mondjuk 28 fokot kellemesnek érezzük az egyik szobában, a másikban pedig szinte elviselhetetlennek, ha áll a levegő és magas a páratartalom, az izzadság lassabban párolog el a bőrünkről, így a testünk nehezebben adja le a hőt. Már az enyhe légmozgás is nagyon sokat változtat, eltávolítja a bőrünk körül kialakuló meleg légréteget, és gyorsítja a párolgást, vagyis például a ventilátor nem feltétlenül a szobát hűti le, elsősorban minket. De akár egy jó kis szellőztetés is ugyanemiatt már sokat számít. Remélhetőleg azért egyre inkább egyre több helyen már légkondit tudnak használni, persze, hogy így a legkönnyebb. Továbbra is fennáll a lehetőség, hogy valaki hozzájusson a Hetényfest belépőkhöz, illetve az egész családdal el tudjon menni a Richter Safari Parkba, az óra slágerét kell megtalálni. Mindössze ennyi a feladat, de hogy a ritmusokból se essünk ki, jönnek Swiss Discoék a Sleep Tonight-tal, Amy MacDonald This Is The Life című slágerének hivatalos feldolgozása. Ez azt jelenti, hogy nem csak samplinget vettek ki a dalból, hanem egy az egyben ugyanaz a dallam, persze más ritmusban és szöveggel. Ezt is tisztáztuk, hogy szól ez, már is mutatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a legfrissebbek most az autósoknak, közlekedőknek. A 3-as főúton 60 belterületén a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél jelenleg csak a félútpálya használható. Az M5-ös autópályán pedig Budapest irányában Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és 73-as kilométerek között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke-Szeged felé pedig a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hettényegyházi pihenőt lezárták. Ha bárkinek van fontos és frissebb információja, szívesen fogadom. A forrodrót 76 414 010, de üzenet is jöhet SMS, illetve Viber számunk a 29 414 020. Mindenkinek jó utat!
0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Most pedig egy haláli zene, ezzel együtt egy haláli tánc következik. Ez a Dead Dance Lady Gaga jóvoltából. Már is itt a Rádió

0: minden nap. Nyerő nyár! Rádió egy gongon.
1: Halló?
2: Halló, Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, Melitta vagyok.
2: Szia, Melitta! Jó kedved van?
1: Igen, így, hogy hívtatok, igen.
2: Csak ezért?
1: Nem azért, mert bízok benne, hogy azért hívtál, mert óranyertese vagyok.
2: Aha, az majd mindjárt kiderül, de egyébként jó napod van? Jól telik?
1: Jó napom van, igen, köszönöm szépen, jó napom van, igen. Hallgatunk benneteket egész nap, úgyhogy...
2: Hol vagytok? Hol hallgattok egyébként?
1: Kecskemét.
2: Aha, azt értem, de mivel foglalatoskodtok?
1: Kint az udvaron locsolgatunk, ülünk a teraszon, fagyizgatunk.
2: Akkor semmivel pihentek, ez a legjobb hír, örülök neki.
1: Igen.
2: Oké, jól van. Hát a locsolás igen, az szükséges, egy kis páratartalom, egy kis hideg víz, ugye?
1: Igen.
2: A fagy ennél már csak jobb. Nem is gondolok rá. Na kérlek szépen, ha nyerni szeretnél, tudod, kell nekem egy jó válasz. Mi volt az óra slágere?
1: Az óra slágere, rögtön mondom, a Switch Disco. A Sleep Tonight, hogyha Sleep jól emlékszem.
2: Ismerős volt a dallam?
1: Ismerős volt a dallam, igen.
2: Egy régi Amy McDonald-dal. Így van. Nagyszerű. Igen. Megvan a belépő, a páros belépő a Hetényfestre például.
1: Elmentek? Nagyon szépen köszönjük. Igen.
2: Képpen érdemes, igen, egy kicsit kikapcsolódni így a nyár végén.
1: Igen, nagyon várjuk is, úgyhogy
2: és ebben a nagy melegben
1: nekünk.
2: A Safari Park is aktuális lehet. Ezt a következő órában sorsolom.
1: Szuper, várni fogjuk a hívásodat következő órában is.
2: Kellemes órákat a továbbiakhoz is.
1: Köszönjük szépen, köszi szépen.
2: Szia. Így tehát mára elfogyott a lehetőségek sora. Holnap folytatjuk, de ezzel még nincs vége, hiszen még mutatnék egy zenét, amire csak pár percet kell várni. Szerintem ez kell mindazoknak, akik velünk és velem rádióznak. Martin Garrix jön a következő óra elején, mégpedig a Butterflies-al.
3: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
3: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
0: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
3: A harmadik Hetényfestre augusztus 29-ére.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
3: A Richter Safari Park és a harmadik Hetényfest támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egység 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Ne várj, használd az Urzinolt.
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
12: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
11: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedakurt.
13: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Ismerős a hang, amikor a...
15: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
16: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
17: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásárt tart Kecskeméten a Mészög Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron.
18: Edényt hozni kell.
17: Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig.
18: Vasárnaponként is augusztus 20-án zárva tartunk.
17: Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
19: Reklámot hallottak.
20: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Önkéntes babasimogatókat keresnek Kecskeméten is. Más helyett vizsgázott egy autós iskolai oktató Kecskeméten. Augusztus 28-áig véleményezhető Bács-Kiskun turisztikai stratégiája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már lehet előjelentkezni az Érintők országos babasimogató programjába, amelyhez Kecskeméten is várnak önkénteseket. A kezdeményezés célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt csecsemők rendszeresen kapjanak személyes figyelmet, megnyugtató érintést és emberi közelséget. Olvasható a kezdeményezés közösségi oldalán. A jelentkezők kiválasztáson és képzésen vesznek részt, mielőtt önkéntesként megkezdhetik a munkát valamelyik hozzájuk közeli kórházban. A programhoz országosan legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy végül mintegy 4500 felkészített önkéntesből álló hálózat jöhessen létre. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem alkalmi segítségre, hanem olyan önkéntesekre számítanak, akik hosszabb távon is vállalják a rendszeres kórházi jelenlétet. Jelentkezni nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az Érintők programon keresztül lehet. Közokirat hamisítás miatt emeltek vádat egy gépjárművezető oktató ellen, aki a vád szerint kétszer is más helyet próbálta teljesíteni a forgalmi vizsgát Kecskeméten. A férfi 2020. decemberében egy saját fényképével, de a tanuló adataival kiállított hamis ideiglenes személyi igazolványa jelent meg a vizsgákon. Az oktató azonban mindkét alkalommal megbukott, majd részletekben visszafizette a közreműködéséért kapott pénzt, írja a baon.hu. Az ügyben korábban 2 évre feltételesen felfüggesztették az eljárást, az oktató ellen azonban később egy másik szándékos bűncselekmény miatt is eljárás indult, ezért ezt az ügyet folytatták. A kecskeméti járási ügyészség közokirathamisítás miatt pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Elkészült Bács-Kiskun vármegye 2040-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiája, amelyet augusztus 28-áig bárki véleményezhet. A tervek szerint a következő években az egészség és fürdőturizmus, az aktív és víziturizmus, valamint a kulturális és örökségturizmus fejlesztése kapnak kiemelt szerepet, írja a Félegyházi közlöny. Erősítenék a kerékpáros és vízi útvonalakat, Bugac turisztikai kínálatát, valamint a helyi bor, gasztronómia és termékprogramokat is. A cél, hogy a vármegyében eltöltött a vendégészakák száma a 2024-es csak nem 900 ezerről 2040-re 1,5 millióra emelkedjen. Sok napsütésre számíthatunk ma is, gomoly és fátyol felhőkkel. Az ország északnyugati északi harmadán előfordulhat zápor, zivatar, a délnyugati szél pedig többfelé megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 31 és 38 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz azonban a gomoly felhő képződés. A szél élénk marad, a hőmérséklet éjszaka 15 és 23, míg napközben 30 és 38 fok között alakul.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Király Andorral. Csak igazi mai slágermegy.

Ez még mindig a Rádió 1 gong, ahol csak igazi ma is láger megy, legalábbis még ebben az órában. Üdv mindenkinek a mikrofonnál, Király Andor. Játékra sajnos jelentkezni a mai alkalommal már nem lehet, hiszen ebben az órában kiderül, hogy kié a napi főnyeremény. Egy családi belépő a Richter Safari Parkba, akik viszont játszottak velünk, érdemes figyelni, a telefont valakinél nem sokára megcsörren. Kezdetét vette a hosszú hétvége, mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok, aki még csak most indulna útnak, szállás lehetőséget lehet, hogy keveset talált, de itt van egy, amiről talán kevesen tudják, hogy mi az, ez az Airbnb. Mindjárt mondom pontosan, hogy mi is ez. Addig viszont folytatódik a jó hangulat, most Ed Sheeran felvételével. Ez lesz a kamera. Ezzel kívánok mindenkinek. Kellemes délutánt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, aki még most iramodna neki a hosszú hétvégének, de kevés szállás lehetőséget talál. Van itt egy, ami azért lehet segítség, mert talán kevesen keresik így, ez az Airbnb, ahol ugyanis magánszemélyek és cégek rövid távra adnak ki szállást. A név egyébként az Air Bed and Breakfast rövidítése, és onnan származik, hogy az alapító kezdetben egy felfújható matracot és reggelit kínáltak a vendégeknek. Természetesen a követelményeknek eleget kellett tenni, úgyhogy ez már nem matrac, hanem ágy, de a reggeli benne van. Egy érdekesség ide kapcsolódva, hogy egy használaton kívüli köztéri mosdóból alakított ki elegáns szállást egy brit nő. Louis Houston még 2011-ben vásárolt egy ilyen épületet egy árverésen, de éveket várt az engedélyekre. Mire elkészült az átalakítás? Az illemhelyből két hálószobás modern vendégház lett konyhával, nappalival és saját fürdőszobával. Ez az épület is egyébként azóta Airbnb szállásként kiadó, még ha egy picikét odébb is van. De ez egy nagyon jó példa arra, hogy a legszokatlanabb ötletekből születnek a legkülönlegesebb otthonok is. Nem sokára jövök a napi fődíj sorsolással, addig viszont menjünk tovább Lady Gaga és Ariana Grande felvételével. Ez a Rain on Me, jelenleg legalábbis, csak gondolatban.

0: miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom, mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 Gong. Csak igazi mai slágerek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is sláger megy, 4:30 után járunk 5 perccel. Nézzük csak, hogy mit főz nekünk az időjárás. Meleg lesz holnap is, a maihoz hasonlóan 35 fok. Szombattól pedig a jövő hét szombatig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Akik úton vannak, figyelem, az M8-as és Szalk-Szentmárton között az 51-es úton rendőri ellenőrzésre kell számítani, illetve az M5-ösön Kunszálás és Kecskemét térsége között mindkét oldalon forgalomkorlátozás van érvényben, a 95-ös és a 102-es kilométerek között a belső sáv lezárása miatt a leálló és a külső sávon haladhat a forgalom. A nagy melegben csak türelmesen, óvatosan, mindenkinek biztonságos jó utat kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Ami pedig a mai napon még hátra van, természetesen a napi fődíj sorsolás perceken belül ez következik, addig viszont Shakira énekel nekünk, ez még mindig a Die Die!

0: Minden nap nyerőnyár a Rádió 1 gongon.
1: Halló,
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 gongból.
1: Szia, Andor.
2: Szia, igen. Hát a szám alapján már könnyű, aki játszik velünk, ismeri a számot. Így van, hát ebben a nagy melegben, akik mindig bennünket hallgatnak. Te vagy az egyik, ugye, aki nyerni szeretne?
1: Igen.
2: És hát a szafarizás ebben a nagy melegben valahogy passzol is egymáshoz, nem?
1: Igen.
2: Mit szólnál egy családi belépőhöz?
1: Hát azt nagyon szépen megköszönném.
2: Ez az, amit tudok adni a mai alkalommal.
1: Ó, de jó, köszönöm szépen, nagyon örülök.
2: Remélem, hogy jól telik a nap, és akkor ezzel egy picikét még nagyobb örömet szereztünk, úgyhogy kellemes kirándulást, jó szórakozást hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm, Andor.
2: Szép napot, szia.
1: Szia.
2: Ezzel véget ért tehát a játék, de holnap 10 órától jön a folytatás Mikivel, aztán délután Zsoltival, mert bizony, vannak még nyereményeink. Itt azonban még a mai napon sem állunk meg, hiszen 5 órától jön a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában, aztán pedig este 8-tól egészen éjfélig élő közvetítés a Strand Festről, úgyhogy aki hallgat bennünket, megtudhatja, mi is zajlik ott. Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, mindenkinek további jó pihenést kívánok a 4 napra, legyen az mondjuk 3,5, kellemes kikapcsolódást, szép estét!

0: igazi mai sláger megy.
1: Rádió egy gong.
0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
1: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz
2: a harmadik hetényfestre augusztus 29-ére.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik hetényfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 font.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spá. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan.
8: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Bárány, Szeged.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Balaton. Irány Szeged.
1: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártó. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
3: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
4: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontás igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Attis. Hello!
1: Hello, Attis, hello mindenkinek.
0: Bocsánat, hogy a szabadba vágtam, csak akartam mondani, hogy aki most minket néz a YouTube-on, aki most minket néz a TikTokon, mit lát a kezünkben? Kis kávéval a kezünkben augusztus 20-át ünnepünk.
1: Pont ezt mondtam, hogy én csak kávézgatni jöttem ide, úgyhogy ezt jól el is fogyasztom, elhúzom ebbe a 2 óra hosszába, és utána el is indulok Zamáriba én is, mert majd játszom a Strandfesztiválon is.
0: Bizony, mert hogy hölgyeim és uraim, mától, nem is mától, tegnaptól, de hogy ma is 20 órától Rádió Esztrés Strandfesztivál Zamárdi élő közvetítés, ahol Kavai Andris, a Loving Arms is élőben zenél majd, úgyhogy Andris, te vagy a mai kis tűzijátékunk.
1: Wow.
0: Úgyhogy hölgyeim és uraim, induljon akkor a mix.
1: Induljon a show délutáni Line Mix Attissal és velem a Loving Arms-szal, és az első dal, amivel nyitunk, az nem más, mint Kamrád, a Be Mine. Úgyhogy maradjatok augusztus 20-án is Attissal és velem a Loving Arms-szal. Itt a Rádió 1-en.
0: Jaj, hol a kávé? Gyerünk! Hey!

0: Itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül szól a mix. Mellettem Kovai Andris, szia, Loving Arms!
1: Hello Atis, hello mindenkinek!
0: Jönnek üzenetek, szia Atis, Korfúrral is benneteket hallgatunk, szuper az idő, remélem otthon is minden rendben van. Kisfiam tegnap lett nagykorú, felköszöntenéd te is, ha megkérlek, Saska Dániel!
1: Saska Dániel, Isten éltessen!
0: Mónika írta az üzenetet, aztán nézzük, hogy ki miben van még. Szia Atis, Dani vagyok, hazafelé tekerek a bringával, közben természetesen a Rádió 1 szól. Ez a Loving Arms Mix is nagyon adja ezt a késő nyári hangulatot, konkrétan lassabban akarok hazaérni, hogy tovább hallgathassam.
1: Ennek nagyon örülök ennek az üzenetnek, de hogyha már így a késői nyár vagy a nyár végéről beszélünk, én azt akarom, hogy ez az időszak most már nagyon lassan teljen el, én nagyon szeretem a nyarat.
0: Hát még van belőle egy másfél hét, és hogyha jó fej, időjárás kapitány, akkor még szeptember elején is kapunk a jó időből. De majd meglátjuk. Hello, Atis, Évi vagyok. Péntek hangulatban ülök egy jéghideg limonádéval a teraszon, és hallgatom a live mixet. A hosszú hétvégén nem csinálok semmit, veletek pörgök majd. A mai mix mellett pedig teljesen olyan érzésem van, mintha egy beach clubban lennék. Nagyon jók a zenék, maradhat végig ez a hangulat. Maradjon!
1: Maradjon, ilyen koktélos zenék, lágy hangulat, jó kedv, Atis, Andris, Loving Arms, tényleg, mi kell még? Mi kell még? Tényleg, Atis, mi kell még?
0: A következő zene? Nézzük, mi a menjünk következő.
1: Menjünk tovább, a Jugel újdonságával megyünk tovább, ez pedig a Shine. Úgyhogy jó hangulatban, jó zenékben, koktélozás közben, maradjatok itt velünk a Rádió 1-en, a délutáni Live Mix-ben.

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig tolja a mixet nekünk Kabai Andris, azaz a Loving Arms!
1: Juhó! Egy jó kávé után úgy beindultam, hogy ott is, hogy ebből lehet 3 órás szett lesz.
0: Jó, legyen. Úgyis mi vagyunk az előzenekar. Ma este 8 órától a Rádió Stage-ről élőben jelentkezünk a Strand Fesztiválról, Zamárdiból, ahol Andris is zenél majd. Hány órakor?
1: 11-től éjfélig vagyok, és pont emiatt izgulok, úgyhogy itt TikTokon élőben vagyunk, és meg is kérdeztem tőletek, hogy segítsetek nekem abban, hogy az M7-es mennyire járható, mennyire lehet haladni, de hál' Istennek van itt közöttünk például Noémi, aki segített nekem ebben, és azt mondta, hogy nem vészes, úgyhogy ne izguljak emiatt.
0: Jó, akkor nem kell mindig az órádat nézned ki.
1: Nem kell, igen, gyalog is odaérek.
0: Egy másik útról viszont van infónk. Lala azt írta, 35-ös főút, Görbeháza, 37-es kilométer, ott baleset volt, kocsi az árokban. Lezárták a teljes utat.
1: Csak óvatosan,
0: és aki ott minket hallgat, az nagy türelemmel. Sziasztok, most jövünk Budapestre autóval, nagyon adja ez a mai mix. Üzenjük Csipinek és Lillának, hogy mindjárt ott vagyunk náluk, és indulhat a buli. Ezt Ági írta.
1: Aj, de jó ezt hallani.
0: Úgyhogy akkor Ági buliéknak is. Ági buli... Hogy mondják ezt?
1: Ági buliaknak.
0: A buliák, mi vagyunk az előzenekara szintén.
1: Így igaz, jó kis augusztus 20-a itt Budapesten. Remélem, hogy azért jöttök majd a Strandfesztiválra is. De hogy Atis is mondta, élőben is hallhattok majd minket, úgyhogy remélem, hogy sokan csatlakoztok.
0: Na akkor tovább. Menjünk tovább, persze.
1: Menjünk tovább, Atis. Menjünk Milky és David Guetta, Just the Way You Are. Úgyhogy ezzel megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en, a délutáni Line Mix-ben.

0: Nagyon édes ez a Mix Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, mellettem a Sugar Daddy, azaz Loving Arms.
1: Sugar Daddy, az nem én vagyok.
0: Én viszont a Temuron rendelt Juhász Geri, és egészen este 8 óráig itt vagyok, és 7 órától majd zenéket is lehet kérni a Kívánság műsorban. 8 után pedig kapcsoljuk a Rádió Stage-et a Strand Fesztivál helyszínén, Zamárdiban élő közvetítés lesz, ahol Andris is játszik majd este.
1: Így igaz, én már nagyon izgatott vagyok, emiatt én zárom a mai élőt itt a Rádió 1-ben tulajdonképpen, mert 23-tól éjfélig, 23.00-tól éjfélig játszom nektek, úgyhogy mindenféleképpen velem lesztek egy picit, úgyhogy elvisztek titeket egy kicsit fesztiválozni.
0: És lesz még egy órád itt velem, mert így hogy ez igaz. A Summer Edition, ha nincs a Gergő, akkor a Summer Edition megy, de ugyanúgy 2 órá sem óra. Mivel kezdődik a következő?
1: New Religion, úgyhogy megéri itt maradni a Faithless és Bibi Rexa újdonságával, úgyhogy maradjatok a következő órában is Atissal és velem a Loving Arms-szal.
0: Az infok után visszatérünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az egy literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
11: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Itt egy Orlen.
14: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
17: Önnek a Protexin kell!
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
19: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
1: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
9: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
5: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
20: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tőserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
21: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
22: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
23: Meg az óvodának van ilyen illata.
22: De az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
23: Nekem,
22: ilyen...
23: nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
22: Igen, és egy pici szarszag. Ami igen, átjön a bölcsiből.
23: Ami random megpenetrálja az orradat.
22: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, igen, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga.
23: Nagyon jó.
22: Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
23: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint nem. A régi fajta könyv.
22: Régi klasszikus könyvesbolt.
23: Írószerszag.
22: Ápisszag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
23: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos, ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És azon, hogy férfinak van ilyen puha illata.
22: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
23: Ugye nincs értelme?
22: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
23: Amúgy van, igen? Kedves büdös szag, meg van nem kedves.
22: Nincs kedves büdös szag. Kedves büdös. Mi a kedves büdös szag?
23: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
22: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon
23: nem,
22: büdös.
23: Nem, hanem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
22: De van az a masszív izzadságszag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed, olyan sűrű.
23: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
22: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat. De jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod?
23: Mi vagy ilyen... kisimulnak az arcomon, a ráncokon, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
22: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk úristen, van, de jó ezeket, úristen,
23: régi
22: szeretem.
23: Csempe, régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
22: Az is klasszik.
23: Klasszikus.
22: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
24: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Pontosan 6 óra, Geri szavaival érve, itt a Rádió 1-en. Most egy kicsit rendhagyóak leszünk, mert Ati is áll most a lemezjátszóknál, én meg átvettem ugye a műsorvezető szerepét, úgyhogy maradjatok velünk. Szia, Ati is!
1: Szia-szia! Német Szabolcstól Viberen érkezett a kérés, hogy a mostani órában egy csere, Ati is legyen a DJ, Andris pedig a házigazda. Úgyhogy tessék, Andris, mondj egy közlekedési hírt!
0: Úgy tudom, hogy az M7-es járható, ennyi információt kaptunk tőletek, úgyhogy a többit pedig írjátok meg, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, de engem személy szerint az M7-es érdekel ma a legjobban.
1: Andris pedig megtanított engem arra, hogyha én most ezt a zöld gombot megnyomom, most egy loop megy, mondom a hallgatóknak egy ilyen belsős info, ha én megnyomom, akkor elindul majd a dal. Nagyon izgulok, én lettem a DJ.
0: Én igazából már csak egy kérdésem van ott is, hogy mikor lesz a DJ Atis koncert?
1: Minden délben van.
0: Minden délben.
1: Csak mondom, hallgat, igen, a Rádió 1-et.
0: Jó, hát akkor Ati, segíts nekem, hogy mivel indulunk ebben az órában.
1: Egy nagyon jó dallal, New Religion, hölgyeim és uraim, nyomtam a zöld gombot. Ez voltam én. Most elrontottam?
0: Nem, most indul a New Religion-at is.
1: Hölgyeim és uraim, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Egy Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órás a mix, egészen este 7 óráig itt vagyunk, mellettem Loving Arms.
1: Na, visszavetted Sziát is, visszavetted akkor a műsorvezető szerepét ezek szerint?
0: Muszáj volt, mert elrontottam. Tehát, hogyha sikerült volna ezt az egy gombot, amit rám bíztál jól megnyomni, akkor akár lehettem is volna a DJ. Hát nem egyszerű szakma. Egyébként több szempontból is gyönyörű nekem ez a délután. Egyrészt veled vezethetek műsort, és szuper jó a zene. Nagyon sokan dicsérik egyébként a live-ban, a YouTube-on, meg a TikTokon, nagyon sokan írnak SMS-t. Meg hát nem sokára 8 órától élőben is közvetítünk a Rádió Estésről. Kint a konyhában vár engem egy lekváros palacsinta, úgyhogy boldog vagyok minden szempontból.
1: Ott is egy vallomással tartozok, az a lekváros palacsinta már nem vár.
0: Akkor viszont, akkor viszont közlekedési információk következnek. Vercsától tudtam meg, hogy a 35-ös főúton, a 37-es kilométernél volt egy baleset, vagy legalábbis ezt nemrég tudtuk meg, de Vercsa megerősített abban, hogy félpályán lehet már haladni a 35-ös főúton, ez jó hír. Rolitól pedig azt tudtuk meg, hogy a 3-as főúton, 60-ban, a Horváth Mihály úton, a 60-as kilométernél a félútpálya le van zárva. Köszönjük szépen az információkat, jöhet még SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Na, Atis, elakadt a szavad. Most dolgozott fel, hogy nem vár a palacsinta.
0: Nem vár, úgyhogy milyen zenével megyünk tovább.
1: De a zene mindig vár. És nem várhat magára, mert igazából most egy picit felpörgetjük itt a délutánt, ugye írtátok, hogy sokan koktéloztok, valaki bulikázni készül augusztus 20-a apropójaként, úgyhogy ehhez Atissal megadjuk az igazi hangulatot, úgyhogy itt is van egy igazi nyárias, pörgős dal, Kungstól a Gedövéjjel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mixben, jó hangulattal, jó zenékkel, maradjatok Atissal és velem a Loving Arms-szal.

0: Jäger megy, Rádió egy Live Mix Summer Edition egészen este 7 óráig, mellettem Loving Arms.
1: Hello a ti is, hello mindenkinek.
0: Jaj, de jó kérdést tett fel Huszár Zsanett TikTokon. Ugye szombaton este 6 órakor, pontosan ebben az időpontban Blond is játszik majd ugyanezeknél a potmétereknél, ugyanezeknél a lemezjátszóknál, és megkérdezte, hogy a vendégek, például akik ide jönnek a Rádió egy stúdiójába zenélni, honnan tudják, hogy mit kell nyomni a lejátszón?
1: Ez nagyon egyszerű, tulajdonképpen minden lejátszó ugyanazokra az alapokra épül. Tehát, hogy mindegyik lejátszón bal oldalon van a Q-gomb, valamint a lejátszó gomb és a play gomb, úgyhogy tulajdonképpen mindenki ezeken játszik, ez az elfogadott, ez a márka, amit most nem szeretnék reklámozni.
0: Ez a standard.
1: Ez a standard, igen. Tehát, hogy legyen szó bármilyen típusról, bármilyen márkáról, nagyon nincs nagy true vibe ebben, mindegyik lejátszón ugyanott vannak ezek a kezelő gombok, a keverőn pedig a csúszó, valamint a forgó potméterek is, úgyhogy ezt, aki ebben a szakmában aktívan tevékenykedik, mint akár Blond is, a világban bárhol járjon, tudni fogja, hogy mely gombot kell lenyomni. Úgy, mint Tati is az imént.
0: Hát nekem nem sikerül, de hát ez más kérdés. Andris, mit iszol?
1: Vizet, Titanic koktélt.
0: Bubisan, nem bubisan?
1: Nem bubisan, kicsit hidegen. Szobahőmérséklettől egy kicsit hidegebben, úgyhogy igen, ezt iszom.
0: Hozom, mert hogy lesz itt egy körülbelül 3 perces hydration break.
1: Jó.
0: És a hidratáció szünet után visszatérünk a Rádió 1-en.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
5: Meg az óvodának van ilyen illata.
4: De az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
5: Nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
4: Igen, és egy pici szarszag. Ami átjön a bölcsiből.
5: Ami random megpenetrálja az orradat.
4: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga. Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
5: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint
4: nem.
5: A régi fajta könyv.
4: Régi klasszikus könyvesbolt.
5: Írószerszag.
4: Írószerszag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
5: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És azon, hogy férfinak van ilyen puha illata.
4: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
5: Ugye nincs értelme?
4: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
5: Amúgy van igen? Kedves büdös szag, meg van nem kedves.
4: Nincs kedves büdös szag. Kedves büdös. Mi a kedves büdös szag?
5: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
4: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon
5: nem,
4: büdös.
5: Nem, hanem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
4: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad
5: az
4: a szemed olyan sűrű.
5: Cselekmény. Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
4: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat. De jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod?
5: Igen, vagy
4: ilyen...
5: kisimulnak az arcon, a ráncokon, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
4: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk úristen, van, de jó ezeket, úristen,
5: régi
4: szeretem.
5: Csempe, régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
4: Az is klasszik.
5: Klasszikus.
4: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap este 7-ig szól a mix. Mellettem Kabai Andris, azaz Loving Arms.
1: Hello Ati és hello mindenkinek.
0: Mondom, hogy mikben vannak a hallgatók. Zoli írta. Szia Ati is. Éppen autót mosok, de Andris miatt táncolva. Autómosáson kérlek szépen. Nagyon pörgős a műsor, pont ezt kívánja ez a délután. Hatalmas ez a mai mix. Jól össze van rakva.
1: Zoli, hát akkor ez már szexi autómosásnak számít, nem?
0: Lili írta, sziasztok, csajos barátnős naplementés este van egy parkban, a mix miatt pedig szuper a kedvünk, üdv mindenkinek, aki most velünk együtt hallgatja a Rádió 1-et.
1: Jaj, de jó, szia Lili, jó, hogy itt vagytok velünk, a parkban is.
0: Hallgassátok továbbra is, 7 órától jön majd a kívánság műsor, aztán pedig 8-tól élőben kapcsoljuk a Strandfesztivált Zamárdiban a Rádió 1 stage-et, lesz élő közvetítés, ahol Andris újrázik majd.
1: Így igaz, úgyhogy... Csömörötök lesz belőlem.
0: Nem lesz.
1: Nem lesz.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy minden nap. Délután 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És hát ő volt a király a kastélyomban. Loving Arms!
1: Hát ez egy kicsit félreérthető vagy, de hát...
0: Most nem kell sehogy se érteni.
1: Lassan a tizedik, vagy nem is tudom, hogy kiszámolja a hanyadik műsorvezetés órádban. Már az ilyen belefér.
0: Figyelj! Sziasztok! Most is éppen autóban hallgatlak titeket, lassan hazaérek. Azt hiszem, megyek, futok egyet, de már sötétben. Szép estét nektek, hold! Hold, nyom egy kis sportot.
1: Igen, jól teszed. Én kicsit irigykedem mindig azokra az emberekre, akik annyira aktívan tudják, vagy igen, komolyan tudják venni a sportot nyáron. Én nyáron mindig elustorok egy picit a sok buli miatt, az éjszakázás miatt, de ősszel vagy visszatérek. És legalább olyan jól akarok kinézni, mint Tatis.
0: És az az igazság, hogy megkapta a műsor a dicséretét. Figyelj, Atom vagy Attila, pereg a buli, hű az anyjám. Megpróbáltam, mindenki hallhatta. 7 órakor én indítottam a dalt, és elrontottam úgy, ahogy van. Úgyhogy nem nekem köszönhető ez a szuper jó zene. Andris volt, a Loving Arms, aki az elmúlt 2 órában zenélt.
1: Kedvenc mondatom lesz ez a pereg a buli, úgyhogy ezt megtartom.
0: De Attila továbbra is Atom lesz, mert hogy itt marad, és a kívánságokat teljesíteni. 0623111111 a forradalót SMS telefon Viber, jöhetnek továbbra is az üzenetek. Aztán pedig kapcsoljuk a Radio Stage-et, a Strandfesztivál Zamárdiban, a Disco Shit kezd 8-tól. Andris is ott lesz, és nem csak ma.
1: Így igaz, én már nagyon várom, ma találkozhattok velem 11-től éjfélig, holnap 10-től 11-ig, a szombatot most fejből nem tudom.
0: Ugyanabban az időpontban, mint ma megnéztem a line-upot, úgyhogy ugyanabban az időpontban, mint ma. Éjfélig. Vagy te nem ezt tudod?
1: Mindegy, az a lényeg, hogy most tudjam meg időben, még előtte vagyunk.
0: Úgyhogy... Komodom, hogy ugyanabban az időben.
1: Jó, köszönöm szépen Atis, úgyhogy innentől kezdve a Strandfesztiválon minden nap találkozhattok velem.
0: Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, a következő zenei órát ez a dal indítja. Andris, neked nagyon jó bulit ma estére.
1: Atis, kitartás neked!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon TV

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi új Rádió 1 Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybú húzált mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
15: A világ Szegeden találkozik.
16: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola színfesztivál.
15: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
16: a világsikerű Bastille,
15: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
16: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Ide, valaki megkérdezik az állásítőn, miért szeretne nálunk dolgozni. Válaszoltam, leginkább a pénzért. Megköszönték és elküldtek. Nem jó válasz?
18: Csoda, ez a legjobb válasz.
17: Hát miért jó a fizetés, és nekem ez egy fontos dolog. Egyszer megjegyezte egy cingár férfi állásinterjún, hogy túlsúlyos vagyok. Annyit mondtam neki, hogy nálunk, aki sovány, az vagy szegény, vagy beteg. Nem vettek fel. Nekem egy állásinterjún azt mondták, hogy egy megbízható ember van szükség. Mondtam, hogy ha felvesznek, segítek keresni.
19: Jó.
17: Levettem a cipőmet az irodába menet. Azt hittem lakás, azonnal megkaptam az állást. Az milyen alázatos. Tőlem megkérdezték, mi a csillagjegyem? Amikor megmondtam, megállapította az igazgató, hogy én kétszínű vagyok. Egyszer voltam más interjún, két kérdést tettek fel. Hány fa van Magyarországon és hány bicikli? Szemben ültem a HR-es hölgyel, néztük egymást egy darabig, majd kisétáltam. Nem vettek fel.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
17: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, a stúdióban a Temurral rendelt Juhász Geri, 6 perccel járunk 7 után, közlekedési infók. Budapesten autóval közlekedni brutál nehéz, aki most támadja a főváros tűzijátékot, fényfestést nézni, az szerintem a város szélén parkoljon le és használjon tömegközlekedést. Ferkó pedig SMS-en megerősítette a korábbi hírt a 35-ös főúton Görbeházán a 37-es kilométernél baleset miatt csak félpályán lehet autózni. Még egy üzenet, de ez már dalkérés. Szia, Atis, Csabi vagyok, buszozok, nekünk ilyenkor is dolgozni kell. Üdvözlök minden közlekedésben dolgozót, és szóljon nekünk Tame Impalától a Dracula. De a vonalban Andris, ti is dolgozgattok, ugye? Hello!
1: Szép jó napot kívánok! Most éppen igen, hashtagetünk.
0: Látod, Csabikám, nem csak te dolgozol, mások is. Ti sokat hallgatjátok munka közben a Rádió 1-et?
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokat, igen. Hát minden nap azt hallgatjuk. Nagyon jó műsorvezető, meg minden.
0: Köszönjük szépen. És hát ti is ezt a dalt kértétek, úgyhogy hölgyeim és uraim, a friss kedvenceink közül Tame Impala és a Dracula.
1: Köszönjük.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepünkön is. A Forrodrót 20-as 311-111, a vonalban pedig egy taxis, aki ma nem dolgozik. Szia, Suta!
1: Szevaszat, és üdvözlök mindenkit, a kollégákat Pesten, akik szenvednek. Én meg itt Balatonalmádiban a családdal pihenünk.
0: És kihagytad ezt az aranybányát, ezt a forgalmat?
1: Évek hosszú során nem mindig voltam megelégedve az augusztus 20-ai közlekedéssel, és inkább most úgy döntöttem, hogy inkább pihenünk.
0: Jaj, de jól tetted. Hát akkor melyik dalt játszhatom nektek a nagy pihenéshez?
1: Hát legyen mondjuk a Kamerától a legújabb nótája, és küldeném a fiúknak az utcára, meg itt mellettem a kislányomnak Balatonalmádiba.
0: Őt hogy hívják?
1: Petra.
0: Petrát én is üdvözlöm. Szól akkor nektek az újdonság Kamerától, a Hug Yourself. Jó pihenés nektek!
1: Köszönöm, ott is jó melót, ciao!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már alig fél óra, és kapcsolunk Zamárdiba a Strandfesztiválra, a Rádió 1 Stagehez. Egész este fesztivál hangulat lesz az összes frekvenciánkon. Ez viszont még a kívánság műsor. Kinga írta, szia Attis, csatlakoznék a ma dolgozókhoz. Én egész nap locsoltam, ültettem, rendezgettem a virágokat, a hosszú hétvégén, ünnepnapon is. És a Rádió 1 szólt egész nap. Imádom Taylor Swift dalát, The Fate of Ophelia, küldöm minden kertészkedőnek és virágimádónak. Halló?
1: Szia, Eszi vagyok Komlóról. Anyukámnak szeretnék kérni egy számot, meg a barátnőmnek Charlie Tudoriba. Nagyon szeretem őket, és hiányoznak.
0: Ezt a dalt megkapják akkor ők is a Rádió 1-en. Szép estét!
1: Ja.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt jön az élő közvetítés, de ez még a kívánság műsor. Halló!
1: Halló, szia! Ervin vagyok.
0: Szia, Ervin!
1: Apukámnak szeretnék küldeni egy zenét. Az egyik kedvenc zenét szeretném nektek küldeni, és az a Shakirától, a Dajdaj.
0: Na, még egy üzenet is belefér ám apának.
1: Kitartás, mert most fönn dolgozik a mecsekem. Fest. Kitartás neki.
0: Jó munkát neki. Szia, Ervin!
1: Szia!
0: Drága Rádió 1-esek, most már csak percek kérdése, és 8-tól indul az élő közvetítés Zamárdiból, a Strandfesztiválról. A diszkósit kezd majd hamarosan, most viszont még itt van Shakira.

0: Úgyhogy egy nagyon pici hidratációs szünet jön, Hydration Break, és fesztivál a Rádió 1-en!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
3: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
1: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a gesztenyesor egy szám alatt a cipőgyár területén.
3: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Mire valaki megkérdezik az állásítőn, miért szeretne nálunk dolgozni? Válaszoltam, leginkább a pénzért. Megköszönték és elküldtek. Nem jó válasz?
5: Nincs oda, ez a legjobb válasz.
4: Hát miért jó a fizetés, és nekem ez egy fontos dolog. Egyszer megjegyezte egy cingár férfi állásinterjún, hogy túlsúlyos vagyok. Annyit mondtam neki, hogy nálunk, aki sovány, az vagy szegény, vagy beteg. Nem vettek fel. Nekem egy állásinterjún azt mondták, hogy egy megbízható emberre van szükség. Mondtam, hogy ha felvesznek, segítek keresni.
6: Jó.
4: Levettem a cipőmet az irodába menet. Azt hittem lakás, azonnal megkaptam az állást. Az milyen alázatos. Tőlem megkérdezték, mi a csillagjegyem? Amikor megmondtam, megállapította az igazgató, hogy én kétszülű vagyok. Egyszer volt a más interjún, két kérdést tettek fel. Hány fa van Magyarországon és hány bicikli? Szemben ültem a HR-es hölgyel, néztük egymást egy darabig, majd kisétáltam. Nem vettek fel.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: hitt egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
2: Lépj be a jövőbe.
0: Rádiófrekvenciák kapcsolatban.

van teljesen új helyszínen. Úgy képzeljétek el, hogy bejöttök a főbejáraton, és rögtön balra kell fordulni, aztán egy picit balra néztek, konténerek, és megérkeztek a Rádió 1 stage-re. Egyébként folyamatosan magyar előadók vannak majd a Strand Fesztiválon, viszont mi játszunk egyedül külföldi zenét, de azt nagyon.

100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrenz indul a diszkos, itt a Rádió Egyen minden este 8 és 9 között. Ma én képviselem a srácokat, egyébként DJ Oti bulián voltunk, még pár órával ezelőtt egy teltházas koncerten játszottunk DJ Oti előtt. Honnan rohadtam át ide? Rádió egy stage, ez a Márdiba. A Strandfesztiválra, hogy képviseljem a srácokat, Bárányt és Hambait is, hiszen ebben az órában diszkósít és egy DJ Junior remix a folytatásban. Alex Kenji-től ez a Bambolé!

Egy Ibiza klasszikus, Steam Deluxe, Szemobernyékkel, DJ Junior Remixben, ez a Rádió 1 Stage, és diszkósít élőben 8 és 9 óra között a helyszínről. Zamárnyiból a Strand Fesztiválról jelentkezünk. A második nap, az első is fantasztikus volt, tehát házzal ment a Rádió 1 Stage. Jönnek majd a Rádió 1 DJ-k, US Gary-vel és a World Is Mine DJ-vel, de addig még a játszóknál én a lemezlovas, DJ Junior. Ez az új Oliver Heldens, Kajdeljel és a Young Funkat.

Rádió egy csak igazi majd sláger megy, a helyszín pedig a Strandfesztivál Zamárdiban a Balaton partján, a nemzeti ünnepestéjén a Rádió egy station gyülekezés van rendesen. Jönnek a Rádió egy DJ-k! 9-kor indul a World is Mine-os rész az élő közvetítésben. Az első DJ US Gary társaként DJ Antonio lesz majd. Addig viszont egy eredeti valódi DJ Junior Remix, Julien Jouvel, és ez az új tőlem nektek. Gyere Strandfesztivál, Rádió 1 stage, ez az Air Conditional!

A Bárány, a Hambai meg a Junior, ez a Disco Shit. Én már 20 éve a Rádió Egyen, ma én képviseltem a srácokat, DJ Junior voltam. A folytatásban US Girl és a World is Mine, DJ Antonioval. Holnap este 8-kor újra jövünk a Disco Shit-tel. További jó szórakozás itt a Rádió Egy Stage-en, szavaztok!

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben, a Rádió 1 Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, Antonio. Antonio!
1: Strandfesztivál, szevasztok! Hello mindenkinek! Szeretettel köszöntünk benneteket a Rádió 1 stage-en. Sziasztok, én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti mindenek előtt. Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is itt vagyunk veletek, és ha szeretnék még valakinek boldog születésnapot kívánni, Happy Birthday Antonio, egy születésnapos a lemezjátszók mögött a World Is Mine Radio Show színeiben. Fogadjátok szeretettel innentől élőben a Rádió 1 összes frekvenciáján és a helyszínen Zalárdiban Antonio!
2: Hello mindenkinek, hello Strandfesztivál, sziasztok Rádió 1-esek, online, a helyszínen is tényleg nagyon szépen köszönöm a köszöntéseket. Innentől kezdve nagy rész inkább a kezem jár, mint a szám. Érezzük jól egymást, FM-en, online és a helyszínen is. Gyertek közelebb, bulizzuk együtt, jó estét!

0: az elején vagyunk ennek a ma estének. Hajnalig tart a buli, az élő közvetítés a Rádió 1 frekvenciáin. Egészen éjfélig Antónia után pedig Kuki a lemezjátszói mögött. Kicsit fúj a szél, 25 fok van. Isteni az idő, és isteni a közönség, és hát isteni a DJ, ráadásul születésnapos. A neve Antónia.
1: A következő dal Christophernek küldjük, és kívánjuk, hogy épüljön fel. Ő készítette a remixet. Remélem, hallgatsz minket.

0: Gyere, gyere, gyere! FM-en, online vagy itt a helyszínen! Jó magasba a kezed!
1: Nyugodtan tedd fel a kezed, Stott Fesztivál! Szeretjük ezt a várost, én Zonárdi! Hello Radio 1!

úristen, de jók vagytok! Strandfesztivál, Radio Estés! Hello mindenkinek! 21-22 van, de Antoni az előbb már megfogta a seggemet. Mi lesz itt még később? Még fél tésén? Szeretettel köszöntünk mindenkit! Azt ne felejtjétek el, hogy az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék lesz. Úgyhogy húzzuk meg a végét! Strandfesztivál, második nap! A Radio Egy Stage-en innentől kezdve a World Is Mine Radio Show rezidens DJ-jé megállás nélkül egészen hajnalig élőadás minden este pontban éjfélig a Radio Egy összes frekvenciáján. Aki nincs itt, siessen! Elkezdtünk gyülekezni szépen a Radio Egy Stage-en a lemezjátszóknál egészen este 10-ig. Antonio!

0: Fesztivál 2026 második nap, szeretettel köszöntünk mindenkit a Rádió egy stage-en Antonio a lemezjátszói mögött, és most mutatni szeretnék nektek valamit, képzeljétek el! Antoniónak van egy testrésze, amit gyakran emlegetünk élő adásban, nem az, amire gondoltok. Antonio, azt a híres jobb kart mutassuk már meg a bulizóknak! Sajnálhatja, aki... az a bal? Az a... Gyerekek, azért van itt tesztoszteron! A két karom összesen nem olyan vastag, mint a tiéd. Azért ez valami, csak mondom. Jó erős jobb karral, Antonio a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön Cookie, 11-től pedig a Loving Arms. Itt vagyunk egészen hajnalig. Nagyon köszönjük, hogy velünk bulisztok. Köszöntjük a Rádió 1 hallgatókat is. Anti, menjünk tovább.
1: Sziasztok, Rádió 1-esek, hoztam egy igazi mai slágert, egy igazi kedvencet. Egy kicsit másképpen gányolva.

Város Strand Fesztivál! Hello mindenkinek a Rádió 1 stage-en! Élő adásban vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján! Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is isteni veletek bulizni! A lemezjátszót mögött este 10-ig! Antonio!

Éljenek a hosszú hétvégék! Éljen Magyarország! Ma van a születésnapja, augusztus 20-a. Éljen Antonio! Szintén születésnapja van! És éljetek ti, a Rádió 1 hallgatók!

Fesztivált 2026-ban is, nem igaz, Zamárdi, szevasztok! Szép jó estét kívánunk mindenkinek, itt a Radio S Stage-en megy a buli egészen hajnali kifulladásig ma, a második napon is természetesen. A Rádió egy összes frekvenciáján élőben vagyunk, egészen éjfélig, és képzeljétek el azért ezen a hétvégén,

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
1: Lépj be a jövőbe.
0: Rádiófrekvenciák kapcsolatban.

0: Szevasztok! Kis lehozott mindenkit a Rádió Stage-en. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön fogadjátok szeretettel a következő fellépőnket a Rádió 1 színeiben. A legutóbbi Rádió 1 DJ szavazás győztese a következő egy órában a lemezjátszói mögött. Egy nagy sikóit, egy nagy tartsot szeretnék kérni neki. Fogadjátok szeretettel Cookie-t!
1: Hát akkor szép jó isit kívánok mindenkinek, elnök fiúk egy arra keresztül. Bunizunk za Martin! Kezdőkásolni biztosan a kedves DJ-m, ő Üzsel. Még egyszer jó szórakozás, érezz jól magára. Ah, de jó lesz ez, figyelj!

lesz! Hol a kezed? Ez az! Okos zene, figyelj! Gyerünk, Strom!

Mi az a csend? Élőben vagyunk, aranyol, gyere, de sikor, gyere!

0: Ez lesz az összes slágeres küszöm. Ha valaki szeretje a jó zene, ez bújsza szeretni, figyelj! Hol a kezed? Gyere, gyere, kezed, kezed, kezed, kezed, kezed!
1: Hol a mañana café, hol a tarde rom, ya estamos en la calle, sal de tu alma.
0: Ez zene!
1: Gyere, strán!

Azt mindig ismeri, ugye? A social media! Hol a kezed? Gyere! Tuk-tak, tak, tuk-tuk-tak! Hadd szóljon!

Az utolsó apró az ma este! Utána benyúlunk annak, fiúk! De ez úgy szállj egyszerű, jó hangulat, figyelj! Igazi nyári hangulat ma este, ez a Mardin! Élőben a Rádió Egyen!

Mindenki ismeri? Ma este budizunk, nem marcunk, Strong Festival! Figyelj, milyen jó lesz! Hol a kezed? Hol a kezed? Budizunk!

Most beindulunk, jó? Eddig csak vicceltem. Jönnek a komoly zene itt a Rádió Egyen! Finestron! Push the level on! Hora kezel! Ez az!

0: push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
1: Satisfaction!
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
1: Avec Sev!
2: Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.
1: Kedélyük nagyon egyesek!
0: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
1: Ma megint siki, hogy mondani, csendes vagy. Mutassuk a ragyalgatót, itt vagyunk. Egy, kettő, há!

Festival! Csiacsak! Na mindenki! Gyerünk! Az nem rossz! Esküszöm!

ezért egy kicsit lájtozzunk egyet. Isteni DJ volt. Tula már elment. Emlékezzünk vissza, Mr. Avicii. Leva! Avicii emlékére. Gyere, Strom!

0: Sweet Dreams! Everybody! Tűzijeték után, uram, vigyunk rá, jó egyesek! Pörögél, pörögél! Nyom, nyom, nyom, nyom, nyom, nyom!
1: Are you sure you're ready for this?

Ez itt a kedvenc részem! Most mutassa tud szerekén is van fesztivál! Szerintem az egyik legszebb dal a világon, és köszönöm! Az utolsó 10 perc velem, hamarosan Loving Arms! Na most ti jöttök, nem viccelek!

Jason Arles! Én neki jönni fognak, figyelj! Na mindenki far away, far away! Mindenki!

Na még egyszer mindenki, Faraway, Faraway, gyerünk! Nem rossz, nem rossz!

吠えられてるゲゲータ。

Az is komoly lesz ide! Ha valaki szereti a józan, ez bújsza szeretni, figyelj! Pláne a szövegre! Gyerünk, strá!

Én ezért búcsúzom tőletek, annak fiúk, nem menetek sehova! Érkezik Lovin Gams! Én kívánok mindenkinek tovább jó szórakozást! Szevasztok! Na mi lesz? Jó, a klasszik, ugye, Gerikém? Yeah.

Geri nekem, jó barátom látom. Jó hangosan! Mindenki! Sikítás meg volt Geri, neked szóltam.

üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádiófrekvenciák kapcsolatban.

Fulért nem is elnézést nem fogunk kérni. Hajlásom, hogy halljam ki, hogy jól érezi magát! Rádió Esztés, Rott Fesztivál!

0: itt mellettem a lemezjátszóim mögött a szexi zenék igazi specialistája. Ezen a füllet nyár estén, Zamárdiban, 26 fokban, a Balaton partján. Bizó Andris!
1: Megtanulok kezelni a mikrofon, Geri!

aki nincs itt, bánhatja, drága rádió egy hallgató, gyertek! Főbejárat mellett balra, itt a Rádió egy stage. Ha majd jöttök, ha nagy színpadon vagytok, akkor onnan balra. Rádió egy stage, a

0: A lemezjátszóknál a Loving Arts. Ne felejtjétek, az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék.
1: Party people, listen up. I got something to say tonight. We're gonna play a little game. When I say, who's in the house?

A megszokott fesztiválos mozgások. Itt van az idő bemelegíteni a hangszálakat is. Gyere, rádió eszés! Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál a Loving Arms!

0: Szolgálati közlemény, a Loving Arms lenyelt egy szúnyogot. Nem baj, tele van proteinnel, abszolút vitaminforrás, nem lesz semmi baj. Maximum 9 hónap múlva valami majd történik. Hello Radio Egy Stage, hello Strand! Élőben vagyunk a Rádió Egy összes frekvenciáján. Ma, holnap és holnap után is, egészen éjfélig.
1: Geri, tudod, valahol azt mondják, hogy bekapta a legyet. Hát én a szúnyogot.
0: Andris, ami a strandon történik, az a strandon marad. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk! Húzzuk meg a nyár végét!
1: Geri, hogy akartad mondani? Mindenki emeli!

0: szól. Második nap a Strandfesztiválon, itt a Rádió Stage-en. Hogy halljam, ki érzi jól magát!
1: Cause I got my jokes from Amsterdam. Hey.

Sound Festival, Radio Estés, nagyon jól néztek ki! Kezdünk komolyan gyülekezni! Drága Rádió Egy hallgatók, nektek üzenem! Ideje indulni, csak hogy beférjetek ide hozzánk! Ha valaki most indul otthonról, főbejárat, aztán balra! És ott van a Rádió

nincs esőről. Szamárdi, Radio Edge Stage, 26 fok.

Na mi újság, Strandfesztivál! Élőben vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján, szerte az országban. Rengetegen hallgatnak minket a világ sok-sok részéről, online is. A lemezjátszóknál a Loving Guns, éjfél után pedig jön majd Joel Junior. Aztán pedig mi jó hajnal 4-ig, az is lehet, hogy még 5-ig itt vagyunk. És nagyon köszönjük, hogy ti is itt vagytok! Isteni veletek bulizni, mi vagyunk a Rádió 1! Figyelj! Most pedig megtanulunk közösen számolni! Figyelj! Emeld a kezedet a magasra! Figyelj! 1, 2, 3, 4! Figyelj! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 3-ra mindenki siki, gyere! Figyelj!

Hölgyek, urak, gyertek utánunk! Itt vagyunk minden este 8-tól a Strand Fesztiválon 2026-ban is. Mi vagyunk a Rádió 1. Mellettem a lemezjátszói mögött a Loving Arms. Éjféltől jön Joel Junior.

Kicsit csavarjuk még ki a ma estét, mert csak amiatt is, mert a rádió egy hallgatóktól hamarosan el kell búcsúzunk. Éppen emiatt pörgessük meg!

0: Drága Strandfesztivál, itt a Rádió egy stage-en, fantasztikus veletek, ez a második este. A hallgatóktól gyorsan elköszönünk az élő közvetítést, befejezzük csak az élő közvetítést. Aztán holnap este 8-tól éjfélig megint adásban vagyunk természetesen. Én voltam Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti, ugyanezt csinálom holnap is. A Loving Arms után pedig hamarosan Joe Junior a lemezjátszóknál. Adjam az enyémet, hey. Andris!
1: Na, megtanultam a mikrofon bekapcsolni. Na szóval, idén nekem ez az első strandfesztiválom, de azzal szeretnélek titeket fenyegetni, hogy jövök holnap is, és ugyanígy Gerivel élőben leszünk itt a Rádió 1-en. Úgyhogy a Rádió 1 hallgatóktól elköszönünk, itt a strandfesztiválon pedig rápakolunk még egy lapáttal, úgyhogy ígéritek meg, hogy vagytok végig! Gyere a kezeddel, jobbra-balra, gyere, integessünk! Integessük el a Rádió 1 hallgatóktól!

És ami a ma esti szeltemet illet itt a Strandfesztiválon, a Rádió Eszégyen, Andis voltam, azaz Loving Arms. Ami a ma estét illeti, elköszönök tőletek. Fantasztikusak voltatok! Ne menjetek sehová, mert következik George Junior!

Maradjatok mindig ilyenek! Legyek itt kívig! Legyetek itt végig! Gyere, emeld a kezedet a magasba! Emeli mindenki a kezét a magasba! Szevasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Is My Radio Show,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a visszaszámlálás pedig elindult szombaton, este 6 órától élőben mixel a stúdiómból Blond is, a magyar származású kanadai szupersztár. Hát, elképesztő sztárokkal dolgozott már együtt, például idén egy nagy közös munkája volt Mobival, pontosabban a Natural Blues, ugye a nagy Mobi klasszikus remixét elkészítette. Nagyot ment vele például a Coachella fesztiválon. Blond is, Lovers on the Dance Floor, nem sokára találkozunk vele.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Az égenerációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépte az ország határokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőle, Lloyd és a Golden Summer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Beneflex sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ancient Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Beneflex? Ez a Save Me Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak